Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Aspen. Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: És vagyunk, annyit, de jó téma van. Hát ugye reggeli, hát megérkeztünk végre kaja témához.
4: Végre.
3: Street foodok, amiket otthon is el lehet készíteni, és amiket nagyon szeretünk, mert valamiért a street foodot nagyon szereti mindenki. És itt első a listában az egy nagy kedvencem, jaj, amiben bele tudok fulladni, bár mondjuk most nem ettem körülbelül egy hónapja szerintem, úgyhogy most már lassan ideje lesz. Ez a gyrosz.
4: Nagy kedvenc.
3: Tök jó el lehet. Tök jó el lehet otthon készíteni. Ugye egyedül az kell hozzá, hogy kell venni, mert én nem tudom ezt szorakni, de kell hozzá az a gyrosz fűszerkeverék, hogy megadja annak a csirkehúsnak az ízét. Az mondjuk nagyon jó. Te tudsz hozzá csinálni? Esetleg azért vettél levegőt? Mert hogy közben szólnál, hogy én tudom a fűszer összeállítást.
4: Ja, hát minden össze tudod állítani, persze. Nem csak az jutott eszembe, hogy azt akkor érdemes megvenni, amikor épp tengerem vagy, és akkor veszel egy ilyen nagy, hát egy ilyen nagy kilósat, vagy nem tudom, valami jó nagy fűszermixet, és mert az finomabb, hogyha ott veszel.
3: Ja, én hogy a tengered jobb, ha a tengerem veszed meg.
4: Hát most ja, értem. Ha már ott vagy, akkor ott kell venni gyrosz fűszermixet.
3: Aha, mert úgy, ugye általában ezek a gyrosz fűszerek úgy működik, az egyik része megy a húsra, a másik fele pedig megy, hogy a cacikit el tud készíteni, és akkor többit pedig otthon meg tud csinálni. De hát most ez a föltekerés, nekem egy picit bajom van. Én igazából nem tudtam kitapasztalni, hogy nem az, hogy hogy kell összehajtani, mert most Meli mutatja kezével, hanem hogy amikor nyers, akkor nekem szakad, ha túl ropogós, akkor törik. Szóval úgy nagyon el kell találni. Nem tudom igazából, mikor kéne behajtogatni nyersen. Nem,
4: mindig egy kicsit meg kell pirítani egy a tésztát. De másik, meg melyik a jobb a girosztál, vagy a pitában?
3: Jönök-e pitában.
4: De még jobb az, amikor nem tortillában van, hanem direkt pitában.
3: Ja, nekem épp tortillában tetszik.
4: Nekem pitában, amikor tényleg olyan nagyon finoman van elkészítve.
3: Jó, az is, igen.
4: A pita
3: igen,
4: az lenne a legtökéletesebb, hogyha egy fidózni lehetne. De van, akit még érdekes direkt pitában.
3: Ja, nekem épp tortillában tetszik.
4: Nekem pitában, amikor tényleg olyan nagyon finoman van elkészítve.
3: Jó, az is, igen.
4: A pita
3: igen,
4: az
3: igen,
4: lenne
3: igen,
4: a legtökéletesebb, hogyha egy fidózni lehetne. De van, akit még érdekességek. Mikor ettél utoljára falafelt például?
3: Fú,

0: főételként tudod enni a humuszt, és annyi féleképpen tudják elkészíteni, hogy ez egyszerűen hátba bele lehet fulladni. Egyszer visszamegyek, akkor biztos, hogy azon fog élni ott. Az ott nagyon jó, nagyon fincsi. Utána kerestem sokáig, Budapesten találtam egyetlen egy helyet, ahol visszaadta azt az igazi ízvilágot, mint ami ott volt, de azért ritka, általában nem. Itt nálunk a humusz nem olyan, mint ott. Na mindegy, nem
1: én
0: baj.
1: Én készítettem humuszt is itthon, meg falafelt is otthon. Lett? Hát biztos, hogy nem olyan, mint Izraelben. Épp ezt akarom mondani, hogy elég, hát elég olyan bicikli kezdő szint volt. Nem voltam vele, nem voltam elég elégedett, meg nem volt elég autentikus sem, de, de azért büszke voltam magamra, hogy na most én a falafelt csináltam, mert most...
0: Különben Dobárdán Robi írja, hogy na milyen volt a gurmaszka vasárnap hajnalban. Ugye szombaton este összejöttük a srácokkal, és hajnalban így feldobrott a kérdés, hogy na a Dobárdán Robi tiszteletére eszünk egy ilyen úgynevezett legendás gurmaszkát. Hát mondom, állj, de gyerünk el. És ettünk, és azt kell mondom, hogy megértem, hogy miért eszik minden harmadik nap ilyet, mert nem egy rossz kalja. Nem teljesen értem, hogy mi minden van abban benne, de igen.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy sorolt fel, hogy mi minden van benne. Szerintem... Tudom, hogy jól meg van pakolva, csak konkrétan.
0: De maga a hús ott a lényeg, a húsban van keverve szerintem, bár Dobárdán Robi írt meg, de szerintem szalonna, meg sajt van eleve belegyúrva a húsba. Uh-huh. Hús sütik meg. És akkor aztán persze te azt kész rá, amit akarsz, az már extra. Uh-huh. Miért nézel ilyen furán rá?
1: Meggondolkodom, nekem ez mindig úgy könyvelődött el bennem, hogy a gurmánszkok az jó minden, meg van pakolva, van abban, kolbász is, meg mit tudom én.
0: Nem tudom, hogy jól.
1: De hol veszi
0: kérdezni, hát majd külön megírom, és nem akarom reklámozni a helyet ingyen, nem így megy ez. Majd, ha nem tudom, adnak gurmánszkát, érted?
1: Sajtszalonna
0: 40 gurmaszkáig bemondom, hogy melyik az a hely.
1: 40
0: gurmaszkáig.
1: Ki fogja megenni?
0: Hát mi jött, mit tudod, reggeli, meg akkor Dobárdának is viszont egyet-kettőt. Hát ez így. Azt mondja, igen, sajtszalonna van a húsba bele gyúrva. Uh-huh. Ami különben nem rossz, tényleg nem rossz. Úgyhogy azt mondja nekünk 10 eci, olcsó vagy.
1: Jó, hogy csak 40, ezt mondtál, igen, többet kellett volna mondani.
0: Arany szívem van, emberek. Arany szívem van. Hát 40 gurmaszk az kesza. Igazából az mennyi, az még annak az összeértéke nincs 20 000 dinársa. Látod? Úgyhogy ez csak egy ilyen kis figyelmesség vétel az egészben. Na, de viszont tényleg dolgok, amiket otthon el tudunk készíteni. Szóval a gyrosz az mindenféleképpen jó, falafel, tipikusan nem szokták otthon elkészíteni,
1: de el lehet,
0: mert látjátok, Meri is próbálkozott már vele. Pizza. Na, pizza az utóbbi időben teljesen új irányt vett, ugyanis azt tudjuk, és ezt elfogadtuk, hogy pizzát otthon a sima Lernibe nem lehet elkészíteni. Én nagyon szerettem azt a házi pizzát, szó se róla, de az nem olyan, mint az igazi pizza. Van egy olyan dolog, amit még nem próbáltam, csak forgattam róla egy reklámvideót, hogy létezik olyan Lerni, ami állítólag tudja a pizzát, de azért, mert van pizza funkciója, sokkal-sokkal magasabb hőmérsékletre képes, mint egy klasszikus Lerni, de szerintem még ez se az igazi. Az igazi az...
1: Amikor veszel külön sütőt, külön pizza sütőt.
0: Így van, és ezek most már vannak.
1: Vagy a kemencés. Épp pont azt szeretnénk beszeretni azt. Meg van ugye a kemencés opció is, csak hát ez nagyon időigényes.
0: Igen. Ezek a pizza sütőkből láttam fantasztikusan működő, tehát áramra működőket is, meg gázra működőt is. Tehát mind a kettőt láttam, mind a kettőt kóstoltam, mindegyik nagyon-nagyon jó. De hogy akkor, ha már van egy ilyened, és volt az egyik ismerősöm, barátomnál voltam, aki mondta, hogy ők kaptak egy ilyet ajándékba, és ha már akkor volt egy ilyen, akkor ők a nem tudom milyen csúcsok csúcsára vitték azt, hogy de akkor a tészta milyen legyen.
1: Ja, mi kísérletezünk vele állandóan, és borzasztó, hát, nehéz elkészíteni. Arra gondolsz, hogy ez egy legalapvetőbb dolog. Abszolút nem az.
0: Nagyon komplikált.
1: Abszolút nem az, meg ugye kell hozzá a, hát olyan élesztő kell, olyan liszt kell hozzá, minden ugye a
0: nagyon spéci
1: előírás szerint kell, bizony. Borzasztó, nehéz, mondom, mi már kísérletezünk egy ideje ezen. Uh-huh. Ismertem valakit, aki 3 éve kísérletezik, mert majd akar nyitni pizzázó, de igen. Lényeg az, hogy igen, és a legjobb, amúgy, hogyha ilyen barátaid vannak, aki pizzázót akar nyitni, és akkor éveken át kísérletezik, és akkor te lehetsz az, aki uh-huh. megkóstolod ezeket a pizzákat, de hogy ez borzasztó komplex dolog, pedig azt gondolnád, hogy a legegyszerűbb.
0: Nagyon-nagyon. Tényleg az, amikor egy igazi jó pizzát készítesz otthon, azért az mögött van tudás, tapasztalat, stb. De ezt az emberek szeretnek ezzel foglalkozni, és elég sok mindenki csinálja.
1: Igen, meg amit említ említettél, hogy ugye nagyon fontos, hogy milyen a tészta, tehát lényegében ezen, ezen múlik, bukik vagy
0: bukik.
1: Igen, a dolog, viszont ami a másik, ami itt nagyon jellemző, viszont nem illik ide, az az, hogy túlpakolod.

0: a pizzát, hogy mindent ráteszel. Hát ugye igen. Általában az ilyen pizzáknál épp az a lényeg, hogy kevés hozzávalóír megy rá, a ketchup, a sajt, esetleg egy kis sonka is annyi, tehát nem kell rajta rengeteg
1: nem
0: feltét.
1: Kell túlzásra. Igen, de persze lehet mindenféleképpen csinálni. Mindent, nekem az örökötecsó Budapesten, ő neki szintén van egy ilyen, ő ilyen nagyon gasztró, őrült, nálam tényleg érmény enni. Mindig van olyat készít, hogy megőrülsz, tehát a legmagasabb éttermi szinte, komolyan mondom.
0: De jó.
1: És a pizzát ugyanígy. Ember olyan szintre vitte, és amikor lesüti azokat a pizzákat, tehát ugyan már, olyan íze van, hogy megőrülsz. Érezzék, hallgatók, Szabadkán van az egyik boltban 133 dinára 30 centis fagyasztott pizza, meg lehet eréd nagyobb bészik. Hát persze, hát de mit válsz tőle ennyi pénzért, de szerintem az tök jó arra, hogyha csak be akarsz kapni valamit gyorsan, és hogyha szereted a pizzát, akkor az jó. Utána itt van a hamburger. Na, hamburger egy külön sztori. A hamburger, amióta néztük a rózsaszín párdot, ott ugye mindig ez van meg, hamburger, és a hamburger. Ugyanis az egyik barátom egyszer vette a fáradtságot, és olyat csinált, mint a nagykönyvbe. A nagyon durva töltött hús. Tudod, hogy?
0: No.
1: Először is beszerzett ilyen formákat, igen, és akkor formákat így kibéreli hússal. Akkor valami spéci, valami grill zöldség mixet szerzett be, én most meg nem mondom, hogy abban mi volt. Azt után belepakolta így a közepébe.
0: A és hús
1: közepébe. Igen, mert ugye ki van bélelve az a kis húsforma. Értem. A közepét megpakolja ezzel a zöldséggel, és utána betakarja. Ugye szintén hússal így lesz, ugye töltött az egész. És utána ezt úgy süti, hogy elkészít nem tudom hány ilyet, és akkor ezt ilyen harang alá teszi. Uh-huh. Hogy az a kis szaft az ugye benne maradjon, meg az egész. És akkor ezt teszed bele utána a zsömlébe, és akkor ezt tuningolod még szósszal, sajttal, és tudod, te az milyen? Tudod, te milyen vastag az? Állítottuk kinyitni a szákat akkor rá, hogy be tudjuk rakni. Igazából nem is feltétlenül sikerült. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon-nagyon sokféle képpen lehet ezt elkészíteni. Nagyon sok mindenki csinálja ezt otthon. Nekem az a tapasztalatom, hogy a hússal nincs is nagy gond, mert azt otthon szerintem tök jó meg lehet csinálni, meg nagyon sok mindenkinek van saját húskeverék receptje, meg minden, nem mindenki szereti a 100% marhát, van, aki kevergeti erre-arra. Nekem az az érdekes, hogy ez sokkal-sokkal izgalmasabb és érdekesebb nekem itt a zsömle téma. Igen. Egy jó zsömle hozzá. Azt mondjuk olyan nehéz venni, jó zsömlét.
0: Én próbáltam csinálni, és nem sikerült az sem. Az is bicikli volt.
1: Na jó, de hát próbálkozni kell.
0: Túl tömör volt, meg túl nagy volt, de az a legjobb, hogyha el tudod érni. Szerintem azt is úgy az igazi, hogyha mindent átorzsig, cetig, te csinálsz.
1: Hát
0: bucit is,
1: a
0: húsit is.
1: Igen.
0: Tölteléket, szózt.
1: Na most az egyik hallgatók azt írja, Rózsa, hogy az igazi pizzatészta a Caputo liszt.
0: Igen.
1: Fermentálás 24 óra, ami az ugye a sütőbe. Várcsak azért, mi a Pullman sitibe évvel ezzel a liszttel dolgoztunk.
0: Ez nem, igen, tudom, de micsoda, csak nem de annyira könnyű beszerezni.
1: Sima száraz élesztő, egyszer ki kell próbálni. Aha, igen. Ja, hát biztos, tudja, hogy megvannak a trükkök. Na szóval igen, hogy jó bucid van, szörnyű, pár éve rászítunk erő buci, zsömle, és akkor ugye például van egy barátom, akinek Szegeden van pont burgerezója, remélem jól mondta. És akkor a lényeg az, hogy őneki például az a különlegesség, hogy őneki van egy saját recept, egy saját szósz, amit csak ő használ, senki más.
0: És nem adja ki a receptet.
1: Nem, hát nem is kell kiadja a receptet, ez a varázsa az egésznek. És akkor Szegeden lehet enni. De azt hiszem, nem ez a fancy fajta burger, hanem ilyen kicsit klasszikusabb, de ilyen saját spéci szósszal. Régen voltam nálam, azt, hogy hétvégén nem dolgozik, mindig hétvégén vagyok ott, és akkor mindig eszembe jut, hogy most elmegyek hozzá, aztán mindig, nem dolgozik most, felelje meg. Na mindegy, úgyhogy sok mindenki csinálja otthon most már.
0: Közben itt googlizok, eszembe jutott egy nagyon jó, lényegében street food, amit az amerikai barátnőmtől tanultam még sok évvel ezelőtt.
1: Micsoda?
0: A French bread pizza, hallottál-e róla?
1: Szerintem én ettem ilyet, de mondja, ez az, amikor a bundás kenyérben van sajt
0: nem.
1: is, meg...
0: Nem, hanem akkor legalábbis figyelek. Én most azért érdekes, mert hogy egy teljes kenyeret négy felé
1: akkor
0: osztasz.
1: Akkor figyelek.
0: Hosszában és félben elvágod, és kiveszed a közepét, a belét.
1: De bár előre ne haragudj, bár fököd fogja, bár vizualizálok.
0: Úgy képzeld el, hogy ez a kenyér és a pizza közötti út.
1: Na,
0: francia pizza kenyér.
1: Jó, szóval, hogy mondod, hogy fogsz
0: fogod egy teljes kenyeret.
1: De mindegy, hogy milyen?
0: Hát,
1: vagy az a toast
0: Nem, tehát egy legklasszikusabb...
1: Egybe kenyeret.
0: Egybe kenyeret.
1: Na.
0: Elvágod félben,
1: jó.
0: És elvágod hosszában is.
1: Ja.
0: És 4 kicsi hajúcskát kapsz.
1: Oké. Okay.
0: És kiveszed a közepét.
1: Jó.
0: A belét, így egyben.
1: Uh-huh.
0: És akkor van a pizza szósz.
1: Oké. Okay.
0: És azzal kened meg, és teszel bele sajtot, meg kolbászt, meg amit meg nem tudom, én például lilahagymát, meg olívabogyót szoktam. És visszateszed a uh-huh. kenyérbelét, és akkor megint teszel a tetejére szószt, meg sajtot. És azt sütöd meg a lernibe.
1: Biztos
0: és 4 ilyen hajócskád lesz uh-huh. belőle. És mondjuk ez egy brutál jó street food szerintem.
1: Hát ezt először végül.
0: Ez ilyen meleg szendvicses, pizza, meg kenyér.
1: Hát meg közötti. Minden. Jó, figyelj, elég jó adom, szóval, hogy nem lehet rossz.
0: Most ez jutott eszembe, hogy ez tök jó dolog.
1: Igen.
0: És akkor ezt fogok csinálni a napokban.
1: Hát csinálj különben, abszolút jó. Van nagyon sokféle dolog, ugye van ilyen basic dolog, mint a sült krumpli, meg az ilyesmi, jó, hát az ugye az laza. A nyáron nekem elengedhetetlen, én boldogan szeretem a főtt kukoricát.
0: Uh-huh,
1: jaj, de szerettem. Még szeretem még rostélyosra is feldobni a főtt kukoricát, az is nagyon jó tud lenni. Főtt kukorica minden mennyiségben, minden irányba. Van egy nagyon jó barátom, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó csinálja ezeket a rostélyos dolgokat. Hál' Istennek van egy olyan szokás, hogy meg is hív minket ilyenekre. Ember, hogy ő miket csinál. Ő egyszerűen érzi, tehát ő uh-huh. egy a rostélyos.
0: Van, aki így születik.
1: Van, de én el tudom készíteni, de tényleg ő egy a rostélyos. Dávid, hallasz, remélem, ilyen szépeket beszélek rólad. Ember, tudom, mit csinál? Először is az összes minden, tehát tök mindegy, hogy az, tehát mindent olyan gondosan figyelted, rendesen, látom, hogy élvez az ember. Nem tudom, hogy bekeneget ilyen vajjal, nem tudom én a kukoricát, akkor nem tudom én a húsokat, akkor nem tudom, akkor megvan, hogy milyen szinten rakja, most ez itt van, most lent süti a húst, fönt most a hús pihen, de akkor ráteszi a sajtot, akkor most az olvad rá, akkor nem tudom, ez ide, az oda, akkor most emeljük a tálcát, állítjuk a hőfokot, így, úgy, érted, így, a halat képes új sütni, egy fordítás. Nincs hülyéske. Kiteszi a halakat, megfelelő pillanat, bum, megfordítja, leveszi, kész, és jó a hal. Én nem tudnám így megcsinálni soha.
0: Érzi meg, te meg érzed a szeretetet, durva. Ahogy készíti. Tehát, hogy már az, hogy durva. Látod, hogy nagyon hogyan durva. Készíti. Egyébként itt átfutottál, említetted az előbb a sült krumplét, de viszont látom a listán, itt van még a fish and chips, azt ettél-e már?
1: Én hallod, lehet, hogy egy klasszikus módon nem.
0: Nagyon finom.
1: Nem.
0: Én neked ajánlom, ezt is otthon nagyon finoman el lehet készíteni ezt is. Annak az a különlegessége, hogy ilyen sör tésztában sül meg a hal.
1: Aha, de én... milyen hal? Vagy ez fontos, hogy milyen
0: tőkehal.
1: Hal?
0: Tőkehal. Ez a tőkehal?
1: Lehetséges. Na figyelek, mert én ezt nem nagyon vágom, úgyhogy most figyelj. Tudom, hogy az Angliában ezt teszik, éjjel-nappal. Nálok ez a street food number one, azt hiszem, vagy legalábbis top 3, de hogy mi a lényeg? Van krumpli, meg van ez a hal.
0: Meg van ez a hal, igen, és itt ez azért finom, mert tényleg valóban a tészta úgy készül, hogy már most fejből nem tudom a receptet, de tudom, hogy megy bele liszt, meg sör, meg élesztő, vagy sütőpor, só, és nagyon ropogós és különleges ízű a tésztája. Uh-huh. És aki szerintem nem szereti annyira halat, az is meg tudja ezt szeretni, mert épp azért, mert ilyen, majdnem olyan, mint egy ropi.
1: Uh-huh.
0: Én ezt ajánlom, nézd, ha még nem ettél. Nagyon azt finom. Pláne, hogy csinálsz mellé valami jó kis szószt is.
1: De ez, hogy otthon, hogy meg lehet csinálni, azt én értem, ezt de esetleg ezt valahol lehet is venni nálunk?
0: Nálunk szerintem nem. Nem, én nem láttam
1: nem
0: sehol.
1: Jellemző.
0: De kaptunk annyira... képeket, láttad?
1: Nem, na nézzük.
0: Zoli küldött képeket.
1: Zoli küldött képeket?
0: Uh-huh.
1: Á, hogy ő is pizzázgat?
0: Igen, nagyon szépek a pizzák.
1: Nem néznek ki rosszul.
0: Nem jó kis mozzarella rajta. Hát ez is milyen jó megcsinálta, hogy nem pakolta túl a pizzát.
1: Nem pakolta túl, igen.
0: És ez bőven elég.
1: Tök jó néz ki. Közben Atti küldi a képet, ő meg véradó.
0: Ó, le a kalappal.
1: Igen, kis piacon, ő ezt nyomja. Kérdezi különben, hogy hello, mi az egyik hallgató Vera, hogy hello, mi az a falafel és mi az a gurmanszka. Hát Vera, hát lemaradtál, hát ne szórakozz, hát majd podcasten megbírod hallgatni, hát ezt már elmagyaráztuk itt, nálunk itt a rádióba. A másik dolog a szendvicsek. Na hát érdekes ez a dolog, mert Edina hozta fel ezeket a szendvicseket.
0: Nagyon jól szereti a szendvicseket.
1: Igen, és arra jöttem rá, hogy mennyire érdekes, hogy amíg mindenből ilyen divatot csinálunk, valahogy én nem tudom, ez a szendvics ez így kimaradt, meg úgy otthon is alapvetően, de régen mondjuk én szendvicseztem eléggé, de főleg a meleg szendvicsre kattantam rá egy időben nagyon. Van az a van kétféle sütőm is, de most meg nem mondom különben, hol most így kimondtam. El nem tudom, hogy hova pakoltam el, most szerintem 2 éve nevettem, de De volt olyan is, ami csak úgy megsüti, meg volt olyan is, ami olyan háromszöget csinál belőle. Igen. Aj, de jó az. És akkor általában tudod, pakoltam bele, tudod, sonkát, sajtot, erre, arra, és utána én a tetejét pakoltam, még meg utána tettem még majonézt, meg ilyeneket, és akkor jaj, de régen ettem ilyesmit, pedig milyen jó. Na jó, van, nem baj. De azt azért betok belőle zabálni.
0: Hogyha a szendvicsekről van szó, akkor eszembe jutott egy nagyon unikreatív módon Meli szendvicsnek nevezem, semmi...
1: mi?
0: Az, hogy mekkora hatása van a filmeknek, hogy megnézel egy filmet, aki egy mesterszakácsról szól, és aztán te is azt hiszed, hogy az vagy, és mész, és csinálsz, és egy szendvicset is nagyon különlegesen el lehet készíteni, és van a Meli szendvics, tudod mi a lényege?
1: Meli szendvics? Milyen a Meli szendvics?
0: Az a lényeg, hogy pirítós, meg ugye lényegében azt teszem vele, amit akarsz, meg ami otthon van, de a lényeg az, hogy tükörtojás lesz a közel. Teszel a tükörtojást sütsz a közepébe, tető, kapja a másik kenyeret, és félbevágod, és így széthúzod, és csöpög egy kicsit a tojás sárgája. Uh-huh. Ennyi. Ez a nagy
1: de még csak tojás van benne?
0: Nem, de hogy azt teszem, ami éppen otthon van. Most ja, nem tudom, biztos, hogy család, tehát nem tudom, ami van.
1: Szóval mindent így bele, hát, meg tojást.
0: Igen, az a lényeg, hogy egy tükörtojást, amit ugye nem keményre sütsz, hanem lágyra.
1: Na, jó hangzik. Jó hangzik. Itt van még a lángos, amit otthon nagyon sok mindenki készít. Nyilván én nem, mert nem fog lángost csinálni otthon. De különben hát szoktál csinálni lángos, fánkot, valamit. Így otthon.
0: Tavaly csináltam fánkot, hogy el tudjam mondani azt, hogy csináltam életemben.
1: Ennyi, ugye?
0: De ennyi.
1: Itt van még a burek, az egyik nagyon jó barátom, most rával kattalva a burekra, most már saját maga hajtogatja az a tésztát, megveszi, de hogy ő tölti.
0: Ja. Hogy megveszi a...
1: Megveszi a tésztát.
0: Ja, mert én azt mondom, én mindig elámulok, hogy mennyire különlegesen csinálják azt.
1: Ja,
0: a...
1: nagyon durva, igen, nagyon durva, nagyon tésztát. Durva. Azt mondja, hogy ezt ő így meghajtogatja, megtölti, meghajtogatja, stb. És ő azt a fajtát csinálja, ami aztán, ami be van tekerve, tudod.
0: Uh-huh, igen.
1: Tehát azt a fajtát, nem tudom, majd egyszer szerintem leteszteljük, mert mind csak képeket küldnek, hogy gyanús, hogy ezt ő csinálja, de végül is kinézem belőle, hogy képes ebbe belemenni, úgyhogy ő ezt a burekot így nyomja otthon. Abszolút. És akkor van még egy kategória, ez pedig nem más, mint a palacsinta.
0: A megunhatatlan palacsinta.
1: A megunhatatlan palacsinta, a rendszeres, amikor kimegyek valami rendezvényre, mindig megkérdezem, hogy van-e palacsinta, mindig az a válasz, hogy nincs. Tehát nem.
0: Hogy nincs.
1: Nem szoktak palacsintát állni, nem tudom, hogy mié.
0: Mindig mindenhol van palacsinta.
1: Tényleg, én sose szaladok
0: le. Én akárhova megyek, mindenhol palacsinta van.
1: Ó, basszus, hát akkor nem tudom.
0: Milyen palacsintát szeretsz?
1: Klasszikus, én nagyon-nagyon egyszerű ember vagyok, én különben mindig mondom, hogy értem, hogy van itt a nutti, meg a mindenféle, stb., meg a plazmígy, meg a minden... Hallod, én cipiripi veszett.
0: Cipiripi.
1: Persze, az én akkor voltam gyerek, amikor az volt.
0: Mókuskás.
1: Mókuskás, persze. És nekem nem kell, hogy ez a mega palacsinta legyen. Nekem ez a klasszikus palacsinta, egy csík ízt belehúzol.
0: Nagy mega palacsinta.
1: Hallod, betekered a szviszlát, és tök jó. És nagyon bírnám, különben, mert tudom, mennyibe kell egy palacsinta, vagyis nem tudom, de sejtem, rendkívül olcsó. Adják 150 dinárja a palacsintát, és akkor veszek egy hármat, vagy négyet, és akkor az nekem egy tök jó. Mert nekem egy klasszikus palacsinta szerintem három falat, kettő, három, szóval én ezt elég gyorsan eltörlöm. Palacsintát igen, az bírom. Azzal szoktam csalni néha.
0: Na, a néha
1: igen, hát kettő dologgal szoktam, nem, hárommal szoktam csalni, amikor csalok, akkor mondjuk ez elég jól leredukáltam háromra. Az egyik a palacsinta, az a gyengém, a fánk a gyengém, meg hogyha külföldön vagyok, akkor ezek a sajtburgerek tök mindegy kitől. Ez a három.
0: Egyébként most, ami eszembe jutott, ami a palacsintát illeti, hogy a legkülönlegesebb palacsintát a nagynénimnél lettem, remélem, hogy hallgatja. Aki lényegében úgy amikor elkészítette, nem egyenként tekerte fel a palacsintákat, hanem lényegében úgy nézett ki, mint egy torta, hogy egymásra rakta, ugye rakott palacsintát csinált lényegében, de nem az a klasszikus diós sárga barasz lekvárosat csinált,
1: igen,
0: hanem képzeld el, hogy vanília pudingot kombinált mákkal.
1: Annyira... Aha, ezt vágom.
0: De nekem az olyan érdekes, hogy így otthoni környezetben egy ilyen különleges könyv, nekem ez nagyon tetszett, szóval le a klappal az ötlettel.
1: Abszolút jó, viszont tök érdekes, hogy így a palacsintát amennyire szeretem, azt a túrós palacsintát, amikor telepakolják, ami édes, és utána telepakolják mazsolálva, meg ilyesmi, azt még annyira nem nagyon szeretem.
0: A mazsolát sokan nem szokták szeretni.
1: Igen, meg nem szeretem azt, hogy édes túrós az a palacsinta.
0: Uh-huh. Nekem nincs vele problémám. Nézem, hogy miről nem beszéltünk még itt a gofriról.
1: Ja, hát a gofri. Hát az nagyon belga. Nagyon belga. Én nem tudom, hogy azt ide-haza úgy eszik az emberek. Egy-két étteremben láttam,
0: hogy épp van, ezt akartam mondani, hogy valahol ilyen kávézókban van.
1: Van.
0: Hogy azt tudsz rendelni, de úgy valahogy sosem vitt rá, sosem a lélek, hogy most akkor egy gofrit. Gyere, együnk meg egy jó kis gofrit, hogy sosem mondtam ezt a mondatot ki.
1: Nem, én sem. Nekünk otthon van gofrisütőnk, tesóm néha így rá akad, és akkor csinál gofrit, de mondjuk én akkor nem is tudom, hogy ő csinál, de én nem hiszem, hogy ettem belőle valaha.
0: Egyszer csináltam olyat, hogy azt hiszem, hogy húvare, hogy is ment. Földi magyarós gofrit sajtszószal.
1: Álljunk meg. Mi? Hogy?
0: Régen csináltam, de azt hiszem, hogy földi magyarós gofri volt sajtszószal, ha jól emlékszem. Igen.
1: Ez egy sósan.
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Hogy az nem csak édesen lehet, hogy nem tudom, megsütöd a tésztát, és akkor teszel rá, amit gondolsz, hanem sósan is meg lehet csinálni.
1: Ez érdekes. Durva hangzik. Na ilyen, nektek mi a kedvenc street foodotok, amit otthon is szoktatok elkészíteni? Írjátok meg nekünk 063 621 605.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Verekedés volt a TV2 gasztroműsorában. Kizárták az egyik versenyzőt, ez a séfek séfe. Amiről én nagyjából annyit tudok, hogy amikor oda csapom a csapom, ezek a régi vajdasági kifejezések, de amikor a televízió csatornája ott megreked, akkor látom, hogy fut egy ilyen műsor, és mindig akárhányszor, én mindig szeretném nézni, de soha nem sikerül, mindig reklámban. Igen. Úgyhogy nem láttam még soha. Képeket láttam ebből a műsorból, és hát most állítólag az egyik szereplő az megvádolta a másikat, hogy ellopta vajkrémjét. Ellopta a vajkrémjét, ilyenek történtek a reklámok
1: és
2: között.
1: Ezért
2: megvádolt egy versenyző, egy konyharuhát vágott ellenfeléhez, majd meg is ütötte. Tehát eljárt a keze.
1: Úgyhogy ennek azért a következménye, hogy erőszak miatt kizárták Dancsi Szabinát, az influencer nevén Princess Szabinát, hát a TV2 séfek séfe című műsorából.
2: Igen, erről ír a Blikk.
1: Igen.
2: Orosz Mirella volt az ellenfele, ő vádolta meg azzal, hogy ő vette el a vajkrémjét, káromkodások, heves szóváltás, konyharuha az arcában landolt.
1: Megengedhetetlen.
2: Majd állon ütötte. Igen. Azt nem tudom, hogy hol ütötte meg, csak annyit ír, hogy megütötte.
1: A Princess Szabina szerintem különben majdnem kimondtam. Szabad ilyet
2: biztos
1: mondani?
2: Hogy?
1: Agyilag szerintem visszamaradott.
2: Gondolod?
1: Látszik a tekintetéből. Biztos, hogy nem normális. Ja, most látod, így nem rosszból, de szerintem
2: nem százas.
1: Baj. Aha, igen. Aha. Nem tudom, szerintem baj van vele. De üsd be a Google-ba, nézd meg a szemét.
2: Hát most nem tudom.
1: Tudjátok az, amikor valakinek rosszul áll a szeme?
2: Mert
1: látszik, mikor valaki tudod, hogy huncut. Aha. Vagy látod, mikor valaki, én úgy hívom ezeket a rossz nőket, tudod, amikor tudod, hogy ez nagyon izgalmas lesz, de ebből csak a baj lesz. Látod a szeméből rögtön. Aha. Vagy látod, amikor valaki nagyon jó, vagy nagyon intelligens, vagy nagyon üres, vagy valami. Hát itt meg látszik, hogy baj van.
2: Mert van móre.
1: Amúgy tényleg az a szem, az brutális, ebben mi minden látszik.
2: Hát jó, igen, nyilván látszik, nem? Persze.
1: Például a múltkor, amikor csinálták ezt az AI királyokat. És én megláttalak téged, ahogy nézel a messzeségben.
2: Aha, egyből láttad, hogy ez egy tudományok doktora.
1: Én azt láttam a szemedben, hogy a brasnyó, lehet, hogy lennének ilyen perverz dolgai, mert hát aha, a királyok azok ugye.
2: Igen.
1: De hogy ő az egy bölcs király lenne. Úgy láttam, hogy azért lenne ott igazság.
2: Bölcs király lenne.
1: És azt is láttam a tekintetedből, hogy azért, mikor stratégiáról lenne szó, azért az odaraknád
2: akkor,
1: az
2: akkor kérlelhetetlen lennék.
1: Azért okozná egy-két meglepetést. Igen. Az ellenfélnek.
2: Hátba szúrnám az ellenfeleimet.
1: Hát meg oldal, meg úgy, azt se tudnák már honnan szúrják őket.
2: Tényleg, azért én is így elcsodálkoztam magammal, mondom, de jó nézek ki, az anyja mindenit.
1: Én azért láttam, hogy én úgy el tudnám az királni. Anyja, brasnyó király.
2: Brasnyó király.
1: Igen. Hát igen.
2: Azt mondja, hogy na de fiúk, legyünk politikailag és érzelmileg korrektek, írja István. Hát igazad van. Nem én mondtam, az Rekám mondta.
1: Ki mondta ezt?
2: Mégis én vagyok, aki viszem itt a felelősséget.
1: István. Ja igen. Én meg a részlet, majdnem no filter vagyok. Hát azért
2: te no filter vagy.
1: Van, de azért, ugye.
2: Van.
1: Na most
2: Ede azt maróni.
1: Azt mondja Ede, igazi séfek séfe kispiacon lesz július 26-án.
2: Így
1: veletek.
2: Van, ja, az hát az igazi igen. Séfek séfe. Mindjárt itt van a július 26.
1: Amúgy igen.
2: Hoppáré.
1: A Móni azt Mónika mondja, hogy a grillbetyárok azért jó, hogy ott a főzésről van szó, a műbalhéról.
2: De látod, mennyire jó, hogy
1: de
2: beszélünk
1: egy... másképp lesz.
2: De idén
1: ez másképp
2: nem, majd beszélünk mi már erről, készülünk. Mert ugye készülünk, itt lesznek bizonyos újítások a koncepcióban, de nagyon lelkesek a szervezők.
1: Lesz például, persze. Lesz egy olyan, amikor annyira mérges lesz az egyik versenyző, hogy fogja, hogy felborítja az egész rostélyost, és főgyullad az egyik sátor.
2: És ezt úgy fogjuk megvágni, hogy majd ilyen villodzó fényekkel, ilyen meg ilyen szaggatottan adjuk a zenét. Igen. Ezt valahogy így fogjuk majd prezentálni nektek. Hát
1: szaggatottan adjuk a zenét? Muszáj. Az mire gondolsz?
2: Sztroboszkóp effektusokkal fogjuk. Ahogy éppen fellök ki az asztal.
1: Ja, igen.
2: És ilyeneket fogunk csinálni. Nem fogunk ilyeneket csinálni, nyilván. Tehát ez azért jó, mert mi nem ültünk fel azért az ilyen vonatokra, hál' Istennek. Hát és akik ebben a műsorban részt vesznek, ők azért tényleg valódi profik. Hát itt ha megnézed most ezeket a kereskedelmi televíziókat, tehát most ugye én egy nagy ő rajongó voltam.
1: Azért hú, Zoli, azt nagyon adta.
2: Én néztem a nagy őt, és hát a Stolbuci miatt az én tiszteletből néztem. Igen, eléggé. Azért viccesen oldották meg ott a műsor, mert levarta Kiarát, és választotta a másik csajt.
1: És kifejezés. Levarta!
2: És azért, tehát, hogy ez itt tényleg így, ez mint az okos lány története, tehát tényleg a Stoll az megoldotta itt a végén. Vagyis hát az írói ennek az egésznek, mert nem a Stollon múlott. Szóval a séfek séfe sincs szerintem másképp.
1: Zoli, de ezt úgy kéne csinálni, hogy Vajdaságban kéne csinálni egy olyat, hogy így megerőszakolod ezt az egész történetet, és akkor a lényeg az az, hogy úgy kéne csinálni, hogy innen hívni ilyen közszereplőket. És egy ilyen botrányos, hát ebből a közösségből csinálni egy ilyen botrányos főzőműsor.
2: Lennének ilyen arcok.
1: Én ezt adnám.
2: Adnám.
1: Vagy ki mindenki eljátsz, lenne benne?
2: Hát most azt nem mondom el, hát nyilván nem akarok itt pert a nyakamba, vagy...
1: De lennének ötleteid?
2: Hát persze, hogy lennének ötleteid, neked nem. Hát ugye hát van, mindenki ismer olyat, aki tudott, hogy egy ilyen műsorban akkora cirkus csinálna, mint az
1: nagyon jó lenne.
2: Én ismerek ilyeneket.
1: Nekem az is érdekes, hogy a Pannonba összerakni egy pár ember.
2: A Pannonba is lenne ilyen ember.
1: Abszolút jó
2: abszolút,
1: lenne.
2: Abszolút, abszolút.
1: Én mennék, és idegeskednék, hogy vágjam a hagymát, mert nem tudom még
2: azt sem összevágni. Ja, én is ilyeneket csinálnék, meg ilyen nagyon rossz dolgokat mondanék.
1: Sőt, nekem, bocsánat, nekem van felvételem a Brastió Zoliról, ahogy
2: hát
1: hagymát
2: igen,
1: szel.
2: Igen, elég kellemetlen
1: felvétel. Elő is tudom keresni. Ne
2: keressed el ezt. Ne, ott nem csak én sírtam, hanem a nézők is sírnának.
1: Igen, az a baj, hogy én, de egyszerűen így mondom, de két hülye összefogott, és Brastió azt mondta, hogy szerette hagymát szeretelni. Ez ott egy ilyen Pannon reggel is ilyen, ami rostélyozás, ugye, mert nem is tudom. És, de volt a zombi is, meg Viktor is ott volt.
2: Persze.
1: Ugye? Rég volt ez már. Na mindegy, és akkor az volt, hogy Brastió azt mondta, hogy szereti összevágni a hagymát, kellene egy vágódeszka. Most én meg tudom, mennyire értek a vágódeszkához, de tudom nagyjából, hogy mi az, és kihoztam egy díszvágódeszkát, aminek egy 13 cm átmérő
2: még él
1: volt.
2: A magyarok istene, írta rajta.
1: Igen, 13 cm átmérő volt, és a Brastió, aki pedig teljesen tapasztalatlan hagymavágáson, a hagymavágás témájában, ez a 13 cm valami kell, vágja a hagymát. De a feltétel sem volt adott meg.
2: Gyerekvágódeszkát hoztál, amit a gyerekek a gyereklidi konyhán játszanak.
1: Hát körülbelül. Igen.
2: De hát azért csak sikerült valamit.
1: Sikerült valamit.
2: Lehet, hogy kicsit nagyobbak voltak.
1: De összejött.
2: De azért összejött. Ami biztos, hogy ezek a műsorok, mint a séfek séfe, itt is van egy forgatókönyv, tehát itt is nyilván itt botrány, meg ne legyenek illúzióink azért, tehát itt azért minden így működik, ez van. De aha, a séfek séfét azt sokan széle szeretik, megnézik. Mondom, én nekem még nem sikerült megnézni, mert akár szóval kapcsolatban mindig reklám van.
1: Hát mindig reklám van.
2: Én nem tudom, tehát hogy csak legendák szólnak arról, hogy van egy ilyen műsor.
1: Van, létezik. Séfek séfe, nem tudom melyik az, de igen.
2: Igen.
1: Mert van az, amiben nagyon sokan főznek, meg van aztán, amiben pedig ilyen emberek, és akkor ilyen valami futószalagon mennek be a kaják.
2: Nem tudom, biztos.
1: Nem tudom, hogy melyik, de mindegy.
2: Tegnap néztem a...
1: Mit néztél?
2: Néztük a...
1: Nagy őt megint.
2: Nem a Varga Sanyinak van, a Varga Sándornak van ez a jó podcastja, a vendég. Már múltkor meséltem róla. És akkor Bangkoki hotelben járt.
1: Bangkoki?
2: És...
1: Hoppá.
2: Igen, és ott... És én nagyon csalódott, sok esetben semmi nem működik, meg mit tudom, szervezés, meg ilyesmi. És akkor mondta, hogy ez még tényleg az a korai időszaka egy ilyen luxus étteremnek, nem étteremnek, hanem luxus hotelnek, amikor még semmi nem úgy működik, ahogy kéne, és azt mondja, hogy amennyit én ezért fizetek, itt nem tudom hány éjszaka,
1: jó,
2: azt mondja, azért ő itt nagyon komoly dolgokat vár el, és azt mondja, hogy semmi sem teljesült. És akkor például az egyik nagyon érdekesség az volt, hogyha neked bármi kérdésed van, mert ugye a víz felületén, tehát ugye a vízbe benyúló ilyen kapszula-szerű, nagyon futurisztikus apartmanok vannak, tehát ezt így kell elképzelni, nagyon érdekes egyébként. Nehéz ezt most így elképzelni, hogy mondom, de nézzétek meg a Varga Sándor videóját. És akkor ő ott kapott egy telefonszámot, meg van egy app, amivel te folyamatosan kommunikálhatsz a személyzetet. Bármi bajod van, akkor ott az appon megírod, hogy akkor most neked autó kell, éhes vagy, inni akarsz, bajod van, stb. Jó. És azt mondja, ez az este 99%-ban így nem működött. Tehát így bármit írt, így nem volt válasz. Érted? Vagy szóval volt válasz, akkor 6 óra múlva, vagy valami ilyesmi. És akkor úgy kérdezősködött, hogy hát ilyen sokan vannak. És kiderült, hogy rajta kívül még csak néhányan lézengtek ott. Tehát azt mondja, akkor nem érti. Tehát hogy akkor mi van? Tehát hogy akkor így nincs túljelentkezés. Szóval érdekes ez is.
1: Hát hogy ne lenne? Majdnem annyira érdekes, mint a következő dal, az én nagy kedvencem.
2: Na melyik a te, igen, a Diplomatikó.

0: Én egyszer úsztam ott, nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józna. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannon reggeli, 91.5.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
0: Kaliba volt, de engem is lecsuktak.
4: De ez nem Kali, azt hiszem Kali. De lecsuktak?
0: Micsi? Igen. Hát azért, mert valami rossz papírokkal mentem, de mindegy.
4: Mikor bezárt, de a börtön bezárt.
0: Mondták, igen, de mondták, hogy ne aggódjak, mert ez nem lesz ebből baj, mondták ezt a zenén rögtön. Aha. Csak ez egy procedúra, amit végig kell játszani. Igazából rövid sztori, hogy értsétek, különben az volt, hogy mentünk, hogy majd mi motorozunk Angliából vissza, és az volt a lényeg,
4: ez most volt.
0: Hát ez friss,
4: ja,
0: persze.
4: Friss, ja. Aha.
0: És akkor az a lényeg, hogy mentünk át, és akkor így a haverok így intézték a papírokat, én mindig mondtam nekem, milyen útlevele van, meg mindent leelőztek, mehetünk, tudod, megyünk, és akkor Kali ugye úgy van, hogy francia északi csücske Kali, akkor szerintem Kali, ott mindenki így mondta.
4: Akkor Kali, bocsánat, mondtam, hogy Kali.
0: Ugye lefelé, pedig a lenti rész, az meg Dover, és akkor köztel mennek a ferik, ők így mondják, ugye, ezek a kompok. És akkor a lényeg az, hogy az olyan nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy Kaliba ugye van először, kimész a francia részből, francia területen, és még francia területen belépsz ugye az angol részre, mert ott a határ, és akkor mész fel a ferire, akkor az ma Anglia. Aha. Valami ilyen logika. És akkor ott az angoloknál fönnak adtam, mert kiderült, hogy kellett volna a vízum, de ezek mondták, hogy de hát ők nézték, nem kell vízum, mutatták, hol nézték, mondták, hogy ez nem érvényes. Tőle csak mondták, hogy hát ez az úri ember itt marad. Hát mondom, állj, de amúgy tök, én ezt nem meséltem soha itt a rádióban.
4: Nem.
0: Komolyan?
4: Nem, mert valószínűleg most is le fognak tartóztatni, hogy elmeséltem. Nem lett volna szabad elmondani.
0: De tudjátok, hogy milyen cukik voltak? Ez nem olyan. Ez igazából azt mondom, hogy ez előzetesnek hívják, vagy valami ilyesmi. És jó,
4: komolyan bent volt, és így rácsújtak egy rácsot.
0: Nem rácsot, hanem egy üvegajtót, ilyen kóddal.
4: Komolyan.
0: Aha, persze.
4: Ne hülyéskedj.
0: Börtönben
4: volt a Franciaországban. És akkor tudod ezt, hogy jöttek érten, akkor Zvekan, Péter, letették az óvadékot.
0: Ó, borzasztó rendesek. Voltak benne olyan részek, ami a bezvezve volt egy kicsikét. Na, akkor
4: ezt nem is mesélted. Nem?
0: Na figyelj, ez jó sztori.
4: Jézus már, börtönben volt a Franciaország.
0: És akkor az volt, ugye volt nekem volt gyorsan ott egy táskát, én magamhoz vettem, a többiek mentek a mociki, én meg ott maradtam, és a lényeg az, hogy hát akkor elvették a mobilomat, a táskámat, a mindent, tettek mindenre ilyen valami.
4: De minden nem volt érvényes papírod?
0: Igen.
4: Ez volt a baj.
0: Igen, elnéztük, totál benéztük. Mm. Na,
4: és ha be kellett valami csempészted a börtönbe, akkor hol rejtetted el? Nem, az nem merült. Igen, nem, azért nem. Mondom, hogy ilyenekre gondolkodtál ott már, hogy mi lesz?
0: Nem, és akkor úgy vittek, és akkor mikor mindent elvettek tőlem, akkor volt egy ilyen ajtó, kinyitották, és beült. Hát az egy kicsit béna volt, mert ott minden olyan, minden szék le volt furva, meg nem tudom, a tévi az ilyen valami üvegfal mögött.
4: Persze,
0: volt.
4: Hát,
0: meg
4: ott
0: volt, olyan WC, amit én mai napig nem értek, hogy kell használni, mint a tévékben, amit látunk, az olyan fém. Csak ilyen fém.
4: Jézus,
0: valami.
4: Sitten voltál Franciaország, ez nagyon hihetetlen.
0: Na mindegy, de volt tusoló például.
4: Hát még jó.
0: Meg, és akkor úgy...
4: Szappan is volt? De...
0: nem tudom, nem mentem be.
4: Jó. Na, mit tudom én? Igen?
0: Na, és akkor az volt, hogy, és akkor ilyen rendőrnők voltak ott.
4: Aha.
0: Főleg. És akkor jött a rendőrnő, és mondta, hogy különben, különben nyugodtabb fogyasztok, nem tudom, észrevette, és bakker, figyeled.
4: Volt.
0: A sarok, volt egy sarok, egy nagy, de most egy nagy polcot kézzetek el, ahol majdnem olyan is van, hogy egy kimeríthetetlen mennyiségű csokis croissant, epres croissant, ásványvíz, buborékos, murékmentes, chips, meg tea. Amennyit akarsz. És így mondom, én már itt vagyok, én leszem.
4: És akkor végig kiszámláltak, 650 eurót.
0: Ettem ürülj a croissantokat, erre jön megint be. Elnézést, egy kávét kér. Mondom, kávét? Hát mondom, kérek persze. Akkor hozták a kávét. Akkor közben jött két fiatal lány, ilyen rendőrnök, biztos ilyen gyakornokok, vagy valami, majd elvittek, volt ilyen fotózás, tudod. Nem kellett táblát tartalom magam elé, de fotóztak előről, fotóztak oldalról. Akkor mind a 10 ujjamról úgy lenyomott. Akkor mentem az interjúra. Akkor mi történt? Akkor elmeséltem, mi történt? Akkor mondták, jaj, mondták, a végére már így meghatódtak, hogy jaj, most ilyen hülyeség miatt vagyok én. Hát most elrontották a túrámat. Jaj, hát de hát a papírológia, hát ez, mondom, ugyan már ne idegeskedjetek, mondom, már még én mondtam ezt.
4: Semmi, visszamegyek még egy kicsit. Hát visszamegyek még itt. Megiszok még három, vagy megeszek egy csokis croissant.
0: Hát és hogy hívják? És akkor visszamentem, és akkor, de közben jönnek, mennek az emberek, mert itt van minden. Volt egy négernő, fekete nő, aki nem érthető, és az azt mondja nekem, hogy de hogy lett te véled? Én a saját útlevelemmel jöttem? Hát mondom, persze, miért? Ja, ő nem az övével jött. Hát mondom, ahogy? Az hogy? Hát mondta, hogy ő neki nem volt érvényes útlevele, nem ment volna Angliába, és akkor megnézte, hogy melyik az a barátnő, akire legjobban hasonlít, és akkor kölcsön kérte tőle. Nem ment át.
4: Két év börtön.
0: Nem ment át.
4: Nem ment át. Még jó.
0: Meg aztán bejött valami német ficka, az látszik, hogy ilyen troublemaker, tudod, ilyen troublemaker. És akkor az is bejött, és én most azzal beszélgetek, mert volt egy asztalrész, és akkor mi ott beszélgetek. Erre bejön, és most már másodszor kérdezi.
4: De egy helyiségben voltatok mindannyian?
0: Egy helyiség. Aha. Ez nagyobb helyiség.
4: Kaptatok ilyen narancssárga overalltákat a kezes lábas?
0: Ez egy ilyen 25 négyzetméter, 30. Ja, jó. Mit tudom, mekkora. Bejön a nő, és már másodszor kérdezi, hogy ennék-e valamit. De mondom, hogy mi az, hogy ennék, mondom, elnézést, mi az, hogy ennék-e valamit. Aha. Hát, hogy nem csak ez a csíszök, hanem valami komolyan. Hát mondom, mit?
4: Hát, étlapot.
0: Mondom, kezdi ma...
4: Fine dining.
0: Kezdi sorolni. Aha. Azt, például van lazanya.
4: Rákóczi túrós.
0: Azt, hogy van lazanya, van például marahúsos, van vegán. Mondom, hogy álljunk meg. Mondom, de komolyan, mert muszáj volt ilyen lazán főfogra. Mondom, álljunk meg. Van marahúsos lazanyájuk? Uh-huh. Azt, hogy van. Hát mondom, akkor kérlek. És érted, elmegy, és rendesen hozza nekem tányéron a lazanyát.
4: Hát, ilyen bort kér hozzá, hát, uram.
0: Egy kis Chianti mellett.
4: Egy kis Chianti.
0: Hát, jön, figyeld ezt. Ezek halál. És utána így vissza, és tudod, nézi ez a névet, nem hiszi, hogy tényleg ezek hoztak lazanyát. És ránéz a rendőrre, és mondja, elnézést, kérdeztek valamit? Azt kérdezik. Ilyet amúgy én is kaphatnék? Aztán én is. Akkor én is kérek lazanyát. Még van jó kis vacsora lesz belőle.
4: Villás reggeli.
0: Jó. Katasztrófa. Ettük a lazanyát. Aztán hát megittem még egy kávét.
4: Tudom. De mire besíted ez?
0: Nem tudom. És akkor utána kiengedtek, és akkor az angolok átadnak a franciáknak. Uh-huh. A franciák már röhögtek, mert mi fönnakadtunk eleve valami a határon, valamit elkezdtük szövegelni, mert tudod, szerbű a vagy horvát, hogy valahogy az őr, aki ott volt. Szóval megjegyeztek mindig.
4: Aha.
0: Rajta mondták, hogy mi történt. Hát mondom, hogy kicsit mondom, felakadt a papírokkal mindig. És akkor kezdve van ilyen rendszerük nekik, hogy kivezet valaki oda, hogy is van? Kivezet egy olyan buszállomásra, ahol van egy ilyen pici kis busz, egy nagyon pici busz, kisebbek, mint nálunk a pici buszok. És az egy ilyen nagy kört ír le folyamatosan valahogy állítok így a városba, és akkor te kiszállsz ott, ahol akarsz. Uh-huh. Mi rögtön ugye foglaltunk szállást, akkor.
4: Kaptál $100 és... költő pénzt, hogy
0: legyen. Igen, körülbelül.
4: Újra és akkor állj!
0: A társadalomban. Meg igen. Egy telefonszámot, ahogy fel lehet hívni, tudod, hogy megyek a boltba dolgozni.
4: Igen, és akkor mész pakolni.
0: Igen. És akkor felszálltam arra, és most megyek én meg. És tudod, ha mondom, akkor kiasztálom városnézés, és megyek mindenfelé. Elfoglom a szállásomat, és akkor jöttem rá, hogy mindig cseng az egyik barátomnak a gondolata a fülembe, hogy minden szituáció jó lehet, csak hoz ki a legjobbat. És most elfoglom a szállást, ami a gyene-gyene volt, hogy ott hirtelen ott értek kint a két határ között valami gyorsan le kellett foglalni, és akkor kapcsoltam, hogy várjál, többiek másnap jönnek, mondom, én itt vagyok Franciaországban, itt ragadtam, nézd csak meg, hol vagyok én, nézem, Kali, nem nagyon néztem előtte, én sose Kali, ja mondom, hát itt vannak a ferik, ha vár, itt tenger van. Honnan legszabb a naplemente? És kerestem egy ilyen helyet, mint az, most nem olyan, mint a Café del Mar, de majdnem, hogy honnan szép a naplemente, minden, meg hogy kiderült, hogy egy órával később megy le a nap, mert annyira éjszakon vagyunk. Igen. És akkor kimentem egy ilyen tengerparti bárba, és én ott szépen megnéztem a naplementét, Livi la vida, Locca-ét.
4: Szóta Gigi D'Agostino áttérben.
0: Ittam az Aperol Spritzet éte. De komolyan így van, meg a simét utána, az nagyon fincsi sört. És akkor ott szépen lement a nap erre, arra, és akkor utána hazamentem akkor taxival.
4: Mondtad a pincének, hogy most szabadultam. Mindenki a vendégem.
0: Volt a csengőt.
4: Ital.
0: Tudod, van az, aki megüti a csengőt, az fizet, tudod.
4: Két órát.
0: Öt óra volt, bakker. Öt óra volt.
4: Hát jó, nem baj. Hát.
0: Öt óra mobil nélkül. Próbáljátok ki, nem rossz amúgy.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz. Peace out.

0: reggeli legjobb pillanataiból.
1: Különben neked ezek a régi mesterségek közül, hogyha régen élnénk, te mi lennél?
2: Úristen, várj, mi lennél?
1: Köcsögös? Köcsögös asszony?
2: Nem biztos.
1: Vaj,
2: hát
1: bár,
2: de most, de, bár, de most milyen mesterséget kell válaszolni? Válaszhatok férfi mesterséget is?
1: Hát, hogy most egy férfi asztal, ami
2: kovácsak lenni. Én mindig azt mondom,
1: hogy
2: ha én férfi lennék, én asztalos lennék különben.
1: Ha férfi, de nem vagy férfi. Lennék.
2: Hát jó, de ha az lennék, akkor asztalos lennék. Lennék férfi... én most is asztalos, de érted, nem
1: mi
2: érzem
1: baj?
2: Magamat képesnek rá.
1: Ja, értem.
2: Nem vagyok én jó az ilyesmiben. Hú, várj. Mi lennék? Én is szövögetnék, csinálnék ilyen szőnyegeket.
1: Szőnyegeket?
2: Igen, azokat. Imádom a szövött szőnyegeket, különben nincs szövött szőnyegünk otthon, de én azokat annyira imádom, amikor elmegyek egy vásárba, és ki vannak téve, és annyira csodálatosak, azt csinálnám biztos. Biztos, hogy nem nemezelgetnék, meg ilyesmi.
1: Batikolna?
2: Nem. Hú, várj, mit semmilyen, mondtad, semmilyen. Kovács, jó, a kovács az nehéz, az biztos nem.
1: Hát igen, de lehetnél, de vajküpölő asszony. Nem tudom én, lehetnél tehenésznő, lehetnél... Mi ezek, nem tetszenek?
2: Nem.
1: Akkor utána lehetnél mi minden? Hát lehetnél ilyen szövő, lehetnél királynál.
2: A királynál akarok lenni.
1: De az a baj, az nem foglalkozásod, a születni kell.
2: De én születtem is, csak más a foglalkozásom, és akkor sokan nem tudják, hogy királynál vagyok.
1: Ugye?
2: Nem, hát... Hú, ez érdekes, különben egy cipészet. Tudod, mi tetszik nekem mindig?
1: Na mi?
2: De hát az, az már nagyon kevesen foglalkoznak, akik, nem tudom, hogy milyennek a foglalkozásnak a neve, mesterségnek a neve, akik a nádfedeles tetőket készítik.
1: Á, hát tetőfedő. Nem?
2: Lehet, hogy tetőfedő.
1: Amúgy ez egy külön technika a náddal.
2: Az nagyon nehéz, az lehet, nagyon szép. Igen. Tudom, hogy így mindig így veregetik a nádat, hogy egyforma hosszúságú legyen. Egyszer láttam egy ilyen videót.
1: Ú, meg azt oda kell fogatni, az komoly. Igen. De láttam erről videókat, TikTok tele van vele, és akkor ott olyan, amikor tudod, nem csak úgy simán befedik, hanem ilyen brutál mintákat tudnak beletenni, meg ú, igen. Ez nagyon komoly.
2: Egyszer láttam egy ilyen videót.
1: Ú, meg azt oda kell fogatni, az komoly.
2: Igen.
1: De láttam erről videókat, TikTok tele van vele, és akkor ott olyan, amikor tudod, nem csak úgy simán befedik, hanem ilyen brutál minták tudnak beletenni, meg ú, igen. Az nagyon komoly szinten.
2: Cipész, az is jó egyébként, egy csomó ilyen kis

0: merült cipőket, mert neki óriási lába van, uh-huh. és akkor elve nehezen talál magának, és akkor, magának, és akkor ezt így megcsinálják neki.
1: Én szerintem Kovács lennék. Tudom, hogy nem kérdezted, de...
0: Akartam kérdezni. Az, Kovács? Tényleg. Én egyszer voltam egy Kovács műhelyben Jigger. Magyarországon, és ez nagyon-nagyon megterhelő munka.
1: Igen. Ja, de most fantáziázunk, nem az, hogy mi akarok lenni valójában, nem akarok Kovács tenni, de az olyan cool, mikor...
0: Igen, ahogy kimondtam, hogy megterhelő, akkor mindjárt eszembe jutott, hogy ez lehet, hogy meggondolatlan kijelentés volt a részedről.
1: Igen. Szóval a Kovács
0: az... Jigger, igen, mert azt is úgy képzeld el, hogy egy ilyen fehér trikóba, vagy félmeztelenül ilyen nagyon kigyúrtan így ott van, és így üti azt a vasat közben, meg így izzad, meg így... nem?
1: Én magamat képzeltem el úgy. És meg voltam elégedve a látványa.
0: Igen, és közben rágyújtott egy szivarra. Szabad időben.
1: Az még jégeresebb, tényleg, hogy rádobok valami ilyen, amiben törölgettem a kezem, azt így rádom a vállamra. Nem tudom, valami jó anyag.
0: Mozzonyvezető, azt mondja anyag. Viktor a fülemben.
1: Hát de akkor, amikor Anett még köcsögös nő, én meg Kovács, akkor még nem volt mozdony.
0: De én nem köcsögös nő vagyok, hát, én mondtál? Szövök.
1: Ja, akkor még nem volt vonat. Hát a vonat... Gőzmozdony. Hát jó, az is már későbbi. Még a sötét középkorban
0: voltunk.
1: Dobálod
0: bele a szemet.
1: De melyik az, amit te akarsz lenni, az a sofőr, vagy hogy hívják azt? Vagy pedig az, aki, igen, mozdulj vezető.
0: Előlül a...
1: Masinista.
0: Aki? Masinista, bravo.
1: Úgy zetike. Hívják, hogy masinista?
0: Ügyes, bravo.
1: Ki a gőzöst, igazítsa. Ugye? Hát igen. És megy a gőzös kadizsára, hát most már nem megy, de jó van, nem baj. Sidek még ott vannak. Szóval, akkor, és abban az időben, és nem kovboly akartál lenni, hanem inkább mozdonyvezető? Egy gőzmozdonyvezető? Érdekes dolog. Tényleg ott abban az időben, ott a kovbolyoknál, na ott mi lennék? Kocsmárosné, az biztos. De el tudom képzelni, igen. Te küldenéd föntről a lányokat, meg ilyeneket tudok elképzelni.
0: Uramisten.
1: Mármint takarítani.
0: Nem.
1: Nem?
0: Nem. Én kovboly feleség lennék.
1: Olyan van?
0: Van, én lennék az.
1: Kovboly feleség?
0: Igen, fölülnék a lovunkra, és mennénk. Ennyi.
1: Nem is tudom, hogy ilyen van.
0: Igen, megállnánk valahogy, gyújtanánk tüzet.
1: Ja, te ilyen karavánba sütnék. Akarsz menni.
0: Karavánna, abba, igen. Úristen, mint a... Most rá vagyok, meg emlegettem itt állandóan a Peaky Blinders, de ott vannak ezek a cigány karavánok. Istenem, hát ez milyen fantasztikus. Tudod, vannak ezek a szép kocsik, echós szekér, olyanom lenne, és mennék. Mellettem ugye? Lovagolna a férjem, én irányítanám az én lovaimat, akik húznák azt a szekeret.
1: De ott akkor mezítláb
0: lennék.
1: De olyan sokan mennének
0: akkor. Nagy szoknyám
1: akkor.
0: Lenne.
1: Sokan mennétek, az úgy a szép.
0: Jó, úgy igen.
1: Úgy az egész jönnének nép úgy
0: a zsófiék.
1: Igen, az tök jó.
0: Igen.
1: Én nekem lenne
0: nagyon,
1: ilyen valami...
0: nagyon szeretném.
1: Nekem valamilyen fogadóm lenne, néha megszállhatnátok ott.
0: Vándorolni, jó.
1: De kell, hogy
0: adjatok. Neked fogadód lenne, az biztos.
1: De fizetnétek érte, nem csak úgy ingyen.
0: Nem, hát itt mi már akkor barátok lennénk.
1: Hát jó, van, kapnátok ingyen egy korsós sört.
0: Na jó.
1: Na,
0: jó,
1: az úgy korrekt, nem?
0: Az
1: úgy korrekt. Azt jelenti, hogy...
0: Én kivenném így innen a felsőből a pénzt.
1: Igen, hanem ti mutatja, hogy középről természetesen itt egy kis apró. De igen, akkor már volt papírpénz, ugye? Akkor igen, mondjuk már volt, igen. Azt mondja nekünk csomó.
0: Sánta megjavítaná ott a kocsmádnak az ajtaját, akkor kapnánk még két sört ingyen.
1: Gábor meg fellépne.
0: Lehet,
1: hogy ott maradhattok ingyen, tudod? Mit?
0: Igen,
1: ott maradhattok ingyen.
0: Zsófi az ott újraélesztene egy cowboyt, ha kellene.
1: A Zsófi csak adjon nekem valami cuccot, így beszúr ide a kezembe valamilyen vitamint.
0: Jó.
1: És akkor így...
0: És akkor csapolnád a söröket, mint az állat.
1: Igen. Fjú,
0: lenne energiád.
1: Szóval azt
0: jaj,
1: mondja,
0: de jó lenne, Istenem, én annyira szeretném.
1: Te most kovboly akarsz lenni. Délután el fog menni.
0: Én nagyon sokszor játszottam az gyerekkoromban, hogy cowboy vagyok, vagy indián. Meg ugye azt is indián, sokszor tudom. Játszottam, hogy cigányasszony vagyok. Hát, én mindig nagyon vonzott ez a vándorlás, vagy ez a tudod, hogy mész és ügetsz a kis lovadon. És volt egy puskám. Volt egy nagyon nagy puskám, de ez nagyon, nagyon fantasztikusan nézett ki, nem ilyen bóvli valami kis vásári hülyesik, hanem
1: igazi
0: egy nagyon
1: puska
0: szép
1: volt.
0: Puskám volt, és akkor először eleinte azt kezdtem el játszani, hogy indián vagyok, és van egy ilyen puskám. Aha. Akkor utána, hát időnként akkor bejött ez a cowboy téma, amikor a nagymamáméknál voltam, akkor még mindig azt játszottuk ott a fiúkkal, az utcabeli fiúk mindig jöttek játszani, és akkor azt játszottuk, hogy egy cigány család vagyunk, és volt egy lovaskocsijuk a mamáméknak.
1: Nekem vannak ötleteim, de ez mivel járt, hogy...
0: Azzal járt, hogy a nagymamáméknak volt egy lovaskocsija, de ló nem volt már.
1: Na, de kutya biztos volt.
0: Kutya volt, és akkor pont, de a kutyának fontos szerepe
1: hát
0: volt.
1: Azért mondom.
0: Volt egy

0: Kutya, úgy hívták, hogy Roza. És akkor volt ez a lovaskocsi, oda így fölmentünk, vittük magunkkal a kutyát. Volt a nagymamáméknál egy ilyen nagy fém doboz, amiben benne voltak anyukámnak ilyen régi ruhái, amiket én már így használhattam. Tehát hatalmasak voltak rám, de mindig azokba öltözködtem. És ott volt egy ilyen dibet anyagból készült ilyen hosszú szoknya, ilyen barna alapon, ilyen nagy rózsák, és akkor azt mindig föl kellett kötelezően, föl kellett vennem azt a szoknyát, az ott a cigányasszony szoknya, mezítláb voltam, és akkor fölültünk a lovaskocsira, és akkor azt játszottuk, hogy így megyünk a lóval. Ennyi, igen. Ebből állt. De imádtam, nagyon imádtam.
1: És akkor mit csináltatok közben, azon kívül trippeltétek, hogy az
0: hát
1: megy?
0: Így beszéltünk.
1: De hogy?
0: Beszélgettünk. Hát úgy, ahogy te szoktál a műsorban.
1: Tényleg úgy beszéltetek?
0: Persze, igen, igen.
1: Na mutasd csak.
0: Nem mutatom, nem akarok diszkriminálni senkit. Mert ez nem, tehát hogy mi nem poinkodtunk ezen, hanem mi komolyan.
1: Ez komolyan,
0: tehát, hogy
1: engem komolyan
0: ez mindig, igen, meg ott a nagymamáméknál volt egy család, akik így bedolgoztak. Romák voltak,
1: igen.
0: És volt, van egy lányuk a Bojana, és akkor ő is sokszor játszott velünk.
1: Ő azt játszott, hogy... No, nem mondok sem.
0: Ez nem is semmit. Úgyhogy
1: ő is ott volt veletek. És
0: ő is ott volt sokszor velünk, igen.
1: Na, hát ez mennyire jó.
0: Nagyon
1: mennyire
0: jó volt. Jaj, Isten, kultúrák találkozása. Úgy szeretném ezeket a játékokat játszani megint.
1: Hát de most miért nem játszol ilyeneket?
0: Sárba, meg... olyan jó. Csináltunk ilyen sárból golyókat, és akkor dobáltuk a járókelőket az utcán, meg zöld szilvával a néniket.
1: Zöld szilvával, tehát rossz gyerekek volt, igazi falusi rossz gyerekek voltatok.
0: Az nem volt annyira publikus.
1: Az mondjuk annyira nem. Meg szöget nem rakottak a kocsi gumiához?
0: Azt nem.
1: Jó, van, hál' Istennek.
0: Azt nem.
1: Én egy gyerekkoromban végig készültem, olyan, de nem.
0: De tudom én, nekem ilyen két egyéniségem volt. Voltam én otthon.
1: Két
0: kis Anetka, aki egy ilyen végtelenül ja, jó tanuló, igen. Ilyen jó gyere, nagyon szófogadó, aha. Tényleg egy kis szőke, kis tündérke, de amikor a nagyszüleimhez elvittek, igazából az szinte ugyanaz az utca, amiben mi is laktunk a szüleimmel, hát gyakorlatilag mondható egy utcának, de amikor elvittek a nagymamámikhoz, én ott átváltoztam. Az az őrület volt. Annyira csintalan voltam, de azért, mert ott a nagymamámik környékén csak fiúk laktak. Volt ott egy fiú, aki idős volt, mint én, a Tibike, ő a Filipnek a rokona különben.
1: Tényleg nem ismerem.
0: A Filipünknek, na mindegy. Tibike, akkor volt a Henrik, aki tőlem pár éve idősebb, akkor volt a Gege, aki már költözött Magyarországra, meg nem is tudom, tehát, hogy ő sokan. És mindig belevittek a rosszba, tehát mindig randalíroztunk, mindig tiszta koszok voltunk. Mi? Ja, imádtam. Ja, Isten, olyan jó.
1: Szóval így.
0: Gyerek akarok lenni.
1: Ennyi. Hát délután menj ki, azt játsz az udvarba. Az így Béla, így felnőtt ki?
0: Az nem olyan.
1: Akkor nem tudom. Adjatok a lettek ötleteket, mit játszom ma délután az udvarba.
0: Gyerekkori helyekre kell elmenni.
1: Na a legjobb gyerekkori...
0: a főzeteket, a...
1: azt
0: legjobb, a legjobb volt, az volt a kedvencem, amikor sárból, meg a diófa levél, a diófának a na, virágából készítettem, és az ilyen tök jó összeállt, tudod a diófának a virágát, milyen az a zöld, ilyen olyan, mint egy ilyen kis hernyú, mint egy kis kövér hernyú, és azt így beledaráltam a sárba, és ezt kevergettem, és tudod, milyen jó nézett ki?
1: De nem etted meg, hál' Istennek.
0: Nem ettem meg, keresztesommal etettem meg. A...
1: gondoltam, hogy valakivel megetetted.
0: Voltak a homokozomban ilyen formák, fémből, ilyen, mint a süti forma.
1: Igen.
0: Beleraktam homokot, letapasztottam, kiborítottam, és akkor mondtam Timinek, hogy jaj, hát ez süti. Nézd, csináltam neked süti, de most mit, ő, vagy én voltam, nem tudom, 6 éves, ő meg 3, vagy nem tudom, és így fogta szegény, és betömte a szájába.

0: szomorú.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: nem Kínában készült.
1: 100%-ban vajdasági.
2: Panna Rádió.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Dobj egy üzit.
5: 063-621-605.
6: 063-621-605.
7: Esküszöm, ilyenkor azt hiszem, hogy téged keresnek.
3: Mi, amikor így csörög a telefon?
7: Igen, mert hogy úgy nyilván
3: igen.
7: iPhone-od van is azért.
3: Lehetséges. Nem tudom.
7: És hogy rád nézek, hogy mondom, ez komolyan. Uh-huh.
3: Már megint hívják műsor közben, de nem.
7: Csak a szokás.
3: Bár jönnek az üzenetek, nézzük, hogy mi ez vállalható, vagy miket írnak?
7: Mit? Csak...
3: Az egyszerű, mióta Edinával intod a reggelét, azután még jól is laksz. Mindig kaptok valami kaját. Csak egyél te is belőle, mert ahogy alakul a dolog, Edina elhízik. De hogy tudja, Edina, hol altál?
7: Hát,
3: mi van?
7: Igen.
3: Hát tudja, mi van? Hát tudja, hol altál. Simán.
7: Igen.
3: Szóval, figyeljétek ezt, mert ez az igazi durva cucc. Óriási szibériai tigris sétált be éjszaka a faluba, és videóra vették a támadást. Mit röhögsz? Óriási szibériai tigris sétált be, bizony.
7: Én néztem a videót, és mint egy kecses királynő, kérlek, ő ott sétálgat.
3: Ja, tigris, hát igen.
7: Fölkelni kellett agyvérzést kapni.
3: De elég durva, ugye ez Kínában van, a szibériai tigris nem kicsi, és nem is játék.
7: Igen.
3: Nagyon durva nekem azt, hogy ezek a kutyák mennyire bátrak. És azon gondolkozok, hogy ők egy picikét lehet, hogy némely kutya idióta, azért, mert
7: az biztos.
3: Mert hogy bocsánat, neki mennek ugye ilyen ösztönből a nagy állatoknak. Én hallottam meg, olvastam, én ezt a részét sose értettem a kutyáknak, amikor írják, hogy van valami harci kutya, és akkor ez nem tudom, legyőzi a bivajt, és akkor mindig gondolkozom, hogy hogy?
7: Hogy hát arra van direkt kiképezve nyilván.
3: Legyőzi a bivajt, érted?
7: Tépszét,
3: hát valószínűleg valami kis kutya ilyen valami filmeken nőhetett
7: tudod,
3: fel.
7: Tudod, hogy tudnék neked elképzelni egy ilyen pincsi kutyát.
3: Nekem? De miért?
7: Kéned, és így, hát egy nagy ember, és van egy kis kutyával, kis pórázon, és akkor a kis
3: nekem egy argentin dog kéne, vagy valami ilyesmi.
7: Neked elég argentin dog vagyok én.
3: Jó, az biztos. De érted, hát ne szórakozz, pincsi kutya!
7: Kérdez, az a kis... Mi az a kis
3: hát
7: fehér?
3: Igen, az így...
7: Várj, az a kis...
3: Na most melyikre? Nem a vesztire gondolsz, mert az nem annyira picike.
7: Nem tudom, várjál.
3: Várjál, fehér. Bison. Uh-huh. Az mondjuk elég picike.
7: Hát igen, azok a kis dajeros kutyák.
3: Igen, és akkor most én nekem tudsz elképzelni egy ilyennel?
7: Igen,
3: az én jellemem menne egy bisonhoz?
7: Igen, a kis aranyos.
3: Hát én nem vagyok egy kis bison, ne haragudj!
7: Hát de még lehet.
3: De szörnyű, miket húzzon rá, mint korán reggelt?
7: Milyen korán reggelt?
3: Na, mert hogy volt egy kutya, és ez a baj, volt egy kutya, aki nyilván ilyen filmeken nőtt föl, ahol mindig az ilyen nagy kutyák megölték a bivajt, mert hogy ő neki ment ennek a tigrist, rendesen elkezdte üldözni.
7: Szegény.
3: Tigrisok azt mondta, hogy csak ide, apát füli. És hát elkapta a kutyuskát, úgyhogy hát, megette.
7: Igen.
3: Megette, elfogyasztotta, sajnos, hát megesett ez. Tudod, pár évvel ezelőtt olvastam egy olyat, hogy az is nagyon durva, hogy valakinek kiszabadult az anakondája. Általában ilyen hülye dolgok történnek, hogy valaki tart illegálisan egy ilyen állatot, mint hogy egy állatok is találtak kis tigrist, vagy kis oroszlánt, aki aztán kao, eltűnt, ugye, vagy mi volt. Mindig ezek az állatok mindig elpusztak, hogy eltűnnek.
7: Igen.
3: Én nem adok ilyen sztorit senkinek a szájába, de azért elég érdekes dolgok, nem? Hogy valamilyen mindig eltűnnek, meg elpusztulnak, meg
7: nyilván.
3: Stb. Igen. Na mindegy. És akkor, nem mondok semmit, és akkor az volt, hogy kiszabadult egy anakonda. Mm. És akkor elkezdett, hogy szomszédban tűntek el a kutyák. Persze. Rohadt nagy anakonda, több méter hosszú, bazi nagy. Elkezdtem eltörölni.
7: Az a baj, hogy nála pókot látnék, én már pakolnám össze a cuccaimat, és ülnék a repülőre, és mennék.
3: Nagyon durva.
7: Nagyon félek a pókoktól, és nem, hogy anakondától.
3: Én abszolút megértelek. Én mondom, nekem a haveromnak van egy kígyója, most amióta nem tudom, már láttam egy pár
7: etetést.
3: De hát most már láttam pár etetést, így azt mondom, hogy
7: Jézusom.
3: Egy picikét olyan, mit tudom én, úgy nem annyira idegen már, még mindig azért nem fognám meg.
7: Kizárt.
3: De amúgy meg...
7: Kizárt. Palicson szokott majáliskor lenni, mikor micsoda? Azt a sárga, nem tudom milyen színűt, én nem tudom, az micsoda, az hatalmas nagy kígyó, nem láttad még? És ott fotózkodnak vele az emberek, meg ilyen, mit tudom én, micsoda.
3: Nem hiszem, hogy voltam én, nem azt mondom, hogy valaha, de
7: szoktak föntenni fotók is nyilván, és úristen, de hogy képzelik azt?
3: nem tudom, de merik.
7: Ez nagyon durva.
3: Nem, tehát ez sose mar bele senkibe az a kígyó.
7: Belém biztos belém marna.
3: Mert oké, én azt vágom, hogy azok a kis kígyók, azok a picik, ők a mérges kígyók. Oké, a nagy, az is tud harapni, csak tíván az nem...
7: Kérdezett, betekerje nyakad is megfújt.
3: Jó, hát az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem fogja csinálni. Vagyis gondolom, hogy nem fogja csinálni. Meg egyszer néztem egy műsort különben ezekről a kígyókról, ezekről a nagy alakondákról. Állítólag a... Jó, hát a magad vagy, akkor... Elnézést, így mondom, akkor szopókat, de hogyha van melletted valaki, akkor állítok, ha langyos vizet öntesz rá, akkor elenged.
7: Tényleg?
3: Uh-huh. Ha langyos vizet öntesz rá, mert neki az természetesen.
7: Szóval akkor mindig legyen nálad egy langyos víz.
3: Hát igen, csak a téged folytogat, akkor nehezen fogod kitölteni a langyos vizet a bögrébe, hogy lelocsód, vagy nem tudom. Szóval,
7: persze másik... nyilván félrejtés ne esik, a palicsi nem mérges kígyó, mert nyilván nem egy mérges kígyó állnak, aki fotózkod az emberek.
3: Majd nem is folytó kígyó?
7: Azt írja Attila, hogy boa. Hát most én tőlem lehet boa is, meg nem boa, meg mit tudom én, de...
3: Boa volt a ká, ugye?
7: Na, az járjunk meg, a kolbásza nem kínálunk egy kígyót.
3: Ja, ne. Különben láttátok, hogy mivel etették a kígyókat, őrület.
7: Nekem ez üzenet, hát
3: nem is mesélek el mindig. Nem, szörnyű. Én nekem azt is meg kellett szoktam azt a látványt, hogy mivel etették. Jézus Isten. Vannak piciket, azokat tudod, kisegérre, a nagyobbakat, azokat patkánnyal.
7: Őszintén soha. Őrület. Tehát amikor ugye volt, vagy lehet, hogy most is van, nem tudom, mert régen voltam. Micsoda? Már a palicsi állatkertbe, én nem mentem oda be soha.
3: A kígyó részben?
7: Talán egyszer bementem, vagy kétszer gyerekként, vagy valami kiránduláskor, de nem. Tehát, hogy már jó x éve így fölnőttként is, amikor jártunk, vagy mit tudom én nem megyek oda be biztos. Tehát, hogy nem.
3: Nézd, kemény
7: dolgok
3: ezek. Még
7: az kell, hogy kiszabadul, és nekem jön. Nyilván nem. De nem, tehát én félek tőlük tényleg, úgyhogy én nem.
3: Jó, bár hát nem kell azt erőltetni, ami nem megy.
7: Hát igen.
3: Viszont visszatérve ezekre a tigrisekre, ugyanúgy, mint ahogy Erdélyben a medvék, ahogy ugye tápelék után igen. Kutatnak és bemennek az olyan területre, ahol emberek laknak, ugyanígy Kínában bizonyos területeken pedig ezek a tigrisek mennek. Én nekem az lenne a halálom szerint, hogy megyek haza, tudod, így tételezzük fel valami buliból, nem teljesen vagyok észen, és így befordulok a sarkon.
7: Hát az nem kell buli.
3: És ott egy tigris, érted? És így nézem, és tudom, nem így nézem, a valóság, vagy az a tripperek, vagy valami, és akkor lehet, hogy különben akkor jobban megúsznám, mert valószínűleg nem lennék ideges miatta.
7: Az biztos.
3: Vagy ha meg ideges lennék miatta, akkor meg valószínű, hogy ezek azok a szituációk, ahol kihozolódsz egy pillanat alatt.
7: Benne van a pakliban.
3: De hova tudok én menni, ha nem tudod, hogy utánam jön egy tigris? Nagyobbat ugrik a rohadék?
7: Hát igen.
3: Jobban szalad?
7: És
3: nem
7: kész.
3: Tudom, de a legdurvább sztori, amit hallottam, olvastam, és ez igaz. És ez a fantasztikus az emberi testben, meg hogy adrenalin, meg minden, meg a halálfélelem, amit azért mi hál' Istennek nem értünk át így. Egy fickó, ráadásul egy ilyen valami, nem tudom, 50 pár éves, teljesen normális fickó sétált a hegyekbe, mert sétált ez a... Ugye vannak nagyon sok helyen divat ezek az ilyen útvonalak, ahol is sétálgasztó, de egy nagyon picit a városon kívül. Amerikai a sztori, és Amerikában rengeteg a puma. Rengeteg. Ők úgy hívják ezt, hogy Mountain Lion. Állandóan ezekkel van a gond. És kézen rátámadt egy ilyen, és a fickó annyira megőrült, meg annyira elöntött az agyát a túlélési ösztön,
7: hogy
3: megfojtotta, képzeld, a pumát.
7: Jézusom.
3: És ez azért érdekes, mert normál esetben azt hiszem, hogy egyezünk mindnyájan, hogy normál esetben, normál állapotban erre senki nem lenne képes.
7: Hát az biztos.
3: Ehhez adrenalin kell, ehhez az kell, hogy a test átkapcsolja a harci üzemmódba, ehhez az kell, hogy vagy ő, vagy én.
7: Igen, meg hát nyilván azt is látni, mert én olyat láttam különben, hogy nyilván amikor a szülő ösztönösen védi a gyerekét. Aha. És akkor bármilyen történik, akkor nyilván a szülő is úgymond tigrissé válik.
3: Tehát hát abszolút, persze. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, de mondjuk azért egy szibériai tigrisse nem hiszem, hogy ott hiába ugrik be a szélszervezetőknek az, hogy vagy ő, vagy én, szerintem a szibériai tigrisnek is beugrik, hogy vagy ő, vagy én. Aztán hát szopító neszlé lesz a vége, mert nyilván nem én fogok győzni.
7: Jönnek a kis golyócskák kifelé.
3: Kiről beszélsz már még?
7: A kis műzli golyócskák.
3: Honnan? Én nem tudom követni. Dávid, segíts! Mi történik? Ahol jön? Aha, ja, értem. Edina már megint elszabadult. Jó van, oké. Szóval... hát nem hiszem, hogy győznénk, szóval maradjunk annyiba.
7: Hát nem.
3: És figyelj, azért még... Jaj. Nem tudom. Szóval, hogy az nekem félelmetes az, hogy azokon a területeken, ahol például Erdélyben vannak a medvék, igen, hogy a konténerek, tudod, ketrecben vannak, fémketrecbe, hogy ne a medve ne szedje szét. Meg ilyen dolgok. Ez mind oké. Ilyet nyilván mindenki látott, és aki Erdélyben végment. De olyat, hogy az udvaromba fém kerítést egy ilyen húzalokkal, amin csengő van, hogy amikor a medve jön, akkor tudom, és kézzetem, hogy kint rostiozgatunk, tudod, érzi a szagot.
7: Jön egy medve.
3: És ez csak így hallod, hogy csiling, csiling, csiling, befelé! Jézus Isten, nem akarok így élni.
7: Aj.
3: Nem akarok ilyen vadállatokat.
7: Hát milyen könnyű az életünk itt.
3: Abszolút kényelmes. El
7: semmi gond, vajon se anakonda, se tig, szibériai tigris, se medve, semmi.
3: Se kígyó.
7: Érted?
3: Mi kell még?
7: Milyen rossz, hogy jön a róka, elviszi a csirkéket.
3: Hája, vagy a menny. Nálunk maximum kijön a menyét.
7: Ja.
3: Vagy jön valami sas.
7: Na se nem téged viszel, hanem
3: a csirkéket. Hája, jön a sas, vagy a bagoly, de azt még lebírod ütni, szóval mindegy. Bár múltkor mellém szállt egy gólya le a földre. Tudod, ez mekkora?
7: Jó ég.
3: Tudod, hogy mekkora egy gólya, amikor ott
7: van? Tudod, mit jelent?
3: Mit?
7: Hát, hogy jön a gyerek a családba.
3: Ja, jön az apja fülét.
7: Komolyan, az azt jelenti, mikor jön, amikor rászáll egy gólya, például, nem tudom, kéményeitekre, vagy mit tudom én, akkor azt jelenti, hogy jön a gyerek.
3: Jó, de ez már 2 éve volt.
7: Hát jön a gyerek, 2 éve.
3: Utóban.

0: Péntek. Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Pannon reggeli.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Anett, tudod mi leszek most, Anett? A profi takarítók szócsöve.
3: Jó,
2: szócsöve, és elmondom látom. Neked kérlek szépen, hogy van nem is egy, nem is kettő, egyre se öt olyan pont, amit elront mindenki.
3: Én elront. Ezek közül egyet se rontok el, csak mondom.
2: Elront mindenki. Elmondom az első dolgot.
3: Én nem vagyok mindenki, én senki vagyok.
2: Nevem senki. Volt egy ilyen különben a trónok harcába. Ők, akik tudod, akinek nevem nincs. Vagy hogy volt? Ki nézte a trónok harcát? Nem figyel, mindig beszélget a technikusok. Őrület, őrület.
3: Viktor olyan hangosan beszél, hogy mindig hallom bent a stúdióban, hogy
2: abszolút
3: beszél.
2: Abszolút, és nem is tudja, mit történik. Jó, mi akkor kimarad. Ott volt valami templom, ahol ilyen valami titkos emberek voltak, akinek az asztalon emberek, őknek
3: tudom, mondták, a nevem ugye, senki.
2: Nevem igen, senki, ugye?
3: Igen, igen.
2: Na szóval.
3: Oda ment az a lány.
2: Igen, Aria.
3: Igen.
2: Egyes pont. Elavult takarítási módszer, a fertőtlenítőszer azonnali letörlése. Én is ilyen vagyok. Fogom az üvegasztalt, tipikusan rányomom, és utána rögtön letakarom. Letakarom. Letakarítom. Szívem szerint letakarnám, de letakarítom. Azt mondják, ez így nem jó. Not good. Not good. Drágám, már megint a kezeddel fogtad meg a mikrofont, és rángatod. Így, mint egy... Nem közele normális!
3: Közelebb húztam. Mivel fogjam meg? Lábammal?
2: Itt. Van egy karja.
3: Nem. Nem akarom.
2: Szóval, nem akarod?
3: Nem. Ha-ha-ha.
2: Szóval, hanem hagyni kell 1-10 perc. 10 percig megszárad.
3: Kinek van 10 perc?
2: 10 perc. Ugyanaz, mint amikor a férfiak mossák az autót, és rányomják azt a habot, mert az a jó néz ki, tudod? Uh-huh. És akkor azt is kéne hagyni állni 2-3 percig. Hát én szoktam hagyni.
3: De mi az, hogy a férfiak mossák az autót?
2: Nem tudom elképzelni, hogy egy nő autót most igazából. Tudom, hogy vannak nők, akik megmossák az autót, csak én nem tudom elképzelni. Mosod?
3: Én mosom.
2: Le a kalappal.
3: 5 zsetonnal. Tényleg.
2: Miért kell 5 zseton?
3: Azért, mert kétszer lemosom. Igen, mert kétszer lemosom tiszta vízzel. Kétszer lemosom tiszta vízzel.
2: Úgy kezdett, hogy lemosod tiszta vízzel?
3: Igen. Azért, hogy ne látszom meg az a sok por. Hogyha most például nagyon poros szegény autó, mert én úttalan utakon közlekedtem vele, most el kell vinnem, úgy mosom
2: le. Elhallgatok, most figyelek.
3: Kétszer végig mosom nagyon alaposan, tiszta vízzel.
2: Jó.
3: Utána rányomom a habot.
2: A habot? Igen. Akkor jön a hab.
3: Igen. Jó. Utána nyomom rá a habot, utána megint lemosom tiszta vízzel, és utána megy rá a fény. Igen.
2: Ez ki volt neked, de így kell autót.
3: Én
2: most
3: így
2: mosom,
3: muszáj nem mostom tiszta vízzel előtte.
2: De miért? Nem csak azért, nem most nem szállok veled vitába, ezek csak taktikák.
3: Azért, mert csomószor csupa por az alja.
2: Igen, én azt hallottam.
3: És ha nem így mosom, akkor utána meglátszik, utána ugyanúgy ott van.
2: Nézd,
3: még a por.
2: Csak azért mosogtam, mert elméletileg a nagykönyv szerint ki vagyok én. Nagykönyv szerint Viktor, te mint autómosó, figyelj már, ugye? De
3: mi az, hogy Viktor, mint autómosó?
2: Hát de mindenki, igen, fekete autója van, az nem lehet csak úgy megmosni. Uh-huh. Hanem az van, hogy nem azért van az a hab, hogy azt a koszos autóra úgy, hogy van, rátesszük a habot, és azért kell hagyni rajta egy picikét, mert elválassza elméletileg a koszt magától az autót, hogy aztán mikor mosod,
3: stráfos
2: akkor
3: marad.
2: Könnyen lemenjen az
3: egész. Stráfos marad. És figyelem Mike-et az autómosókat, és mindenki, akit láttam eddig...
2: Először lemossák szára,
3: mindenki,
2: tiszta vízzel.
3: Mindenki tiszta hát vízzel mossa.
2: Te hallottál már ilyenről, Viktor?
3: Mindig figyelem ott.
2: Azt, hogy a hallott végül is? Ez nagyon érdekes.
3: Igen.
2: Arett kombid van, hogy 5 zsetonna? Ne, hát most hallottátok, hallgattátok végül, hogy milyen technika. Igen, Lincoln Town Car limuzin, 12 személyes, nagyon adom, amikor hétvégén azzal zúzunk. Én is ott lógok kint, ugye a napfénytetőre egy pesgővel, ugye nem szoktad látni minket? Anettel?
3: Igen.
2: Így nyomjuk. Na, jó, oké. Okay. Azt mondja Domárdáról, hogy amúgy különben igen, úgy a best.
3: Hogy?
2: Ahogyan ezt csinálja, tényleg? Hát basszus, akkor látod?
3: Micsoda? Mit ír? Habos vízzel le, utána habos víz.
2: Amúgy úgy a best, habos vízzel mosom le először, és utána jön a hab, a tiszta hab.
3: Uh-huh.
2: Akkor ez kettő között van. Látod, ezért mondom, hogy érdekes, mindenkinek megvan a saját logikája. Érdekes az, amit te mondtad. Ki fogom próbálni különben. Jó. Tetszik. Kipróbáljuk, sose tudni. Na, de nem ez a lényeg, hanem ugye, hogy hagyni kell a szert, a fertőtlenítő szert azon, amit mosunk, takarítunk, és utána letörjük otthon, ugye? Ez az egyik. Állítólag ezt nem csinálja senki. Mindenki ráspicceri, letörli rögtön. Következő hiba. Mosószeres kupakot teljesen feltöltjük. Manapság annyira koncentráltak állítólag a mosószeres anyagok, vagy mi az mosószer lé, vagy nem értek hozzá, életemben kétszer töltöttem ilyet, nem vágom, hogy nem kell a kupakot teletömni. Én mondjuk teletömöm, mert nem értek hozzá, de tényleg nem kell tele nyomni?
3: Nem öntök semmit a kupakba, mert én ilyen zselés cuccot használok.
2: Zselé golyóval dolgozol.
3: Igen. Hát nem golyó, de igen.
2: Zselé lap?
3: Uh-huh. Lap.
2: Zselé lapocska?
3: Lapocska,
2: és azt csak bedobod a közepére, és viszontlátásra. Látjátok, eleve elavult a cikk, mert az emberek nem is nyomják ezt így. Ugyanúgy az öblítő használt a törölközőhöz. De az öblítő használt
3: a
2: törölközőhöz.
3: Hát én igen használtam, de én most nem használok öblítőt.
2: Abszolút. Érdekes az öblítőnek a története. Az öblítő alapvetően jó, én bírom. Miért is nem? És a törölköző tipikus egy olyan dolog, amit bedobsz a szárítógépbe, de hát az úgyis megszárad. Mert mondják,
3: ez a
2: zselés, hogy nehezen...
3: ez szuper különben ettől, nagyon jó illatú.
2: Tényleg?
3: Ez a ruha.
2: Uh-huh. Mindenre jó?
3: Igen.
2: Szóval, hogy a törölköző tipikus olyan dolog, amit bedobsz a szárítógépbe, ha van szárítógép, ugye mindig ez olyan pont, mint a mosogatógép, jó, ha van, nincs, túléljük, tehát ez egy ilyen történet. És akkor az úgyis megszárad, mert mondják, hogy kialakul egy olyan réteg, amit ő nehezebben szárad meg, hát jó. Negyedik pont. Papír törlő állítólag nem jó, mert szöszöl, mert nem környezetbarát, hanem mikroszálas cucke. Hát én hatalmas ubrusz pazarló vagyok, én mindent azzal.
3: Jaj, már megint ez az ubrusz.
2: Én mindent azzal törlöm.
3: Én nem.
2: Ha nem, mivel?
3: Hát ilyennel, ilyen kis mikrofiberes cucca.
2: Ja, te ilyen mikroszálas lány vagy? Tényleg?
3: Igen.
2: A mai műsor különben a mikroszálas lány és az ubrusz férfi vezette. Egyértelmű. Tehát én nagyon ubruszos vagyok, nagyon szeretem.
3: De úgy is nézel ki, mint egy ubrusz.
2: Hát meg mint egy kis mikroszál. Pontosan, hát ez abszolút, abszolút illik. És akkor ötödik pont, tollseprű az már gáz, azt nem kell használni. Én őszintén azt mondom,
3: hogy kinek van tollseprűje?
2: Tollseprű, mi az?
3: Azt írja itt a cikkben, hogy mindenki azt használja.
2: Igen, mindenki azt használja. Nem tudom, én nekem az
3: vannak ezek a régen nagymamámnak volt olyan 20 évvel ezelőtt.
2: Ja, az.
3: Igen.
2: Most ne arra, hogy tudod, azt hol lehet látni? Nem mondok ilyet.
3: Toll van így a tetején. Sehol nem lehet látni, vagy nem tudom.
2: Bizonyos filmekben lehet ilyet még látni az elején.
3: De nem olyan, van ilyen egész hosszú is.
2: Ja.
3: Nem amikor csak így így tollseprűzik valaki, hanem ez ilyen nagy tollseprű.
2: Nagy is van. Meg a tollseprű.
3: De nem tudom, hogy mire gondolsz különben, csak most így.
2: Hát szerintem tudod, hogy mire gondolok.
3: Tudom.
2: Pontosan, ott használnak csak tollseprűt, meg ott néz ki úgy a takarítóra, mint hogy sehol máshol a világon, csak azokban a filmekben különböző.
3: De ez mindig így néz ki, a tűzoltók se úgy néznek ki, hogy
2: senki nem úgy néz ki, senki nem. A vízvetés szerelő.
3: A pizzafutár.
2: Vízvetés szerelő fét is úgy néz ki.
3: Istenem, rendeltünk kaját, annyira édes volt, és hív ugye a futár.
2: Igen.
3: És azt mondja nekem, Dobárdán, jó napot, a dosztáljács dosztáljázik, itt vagyok, és így nézek,
2: ez mondom, nem a hunor barátom
3: volt.
2: Vagy ki
3: volt? És egy idős bácsi, egy annyira aranyos bácsi, de így. Dobárdán, jó napot! A dosztáljács, dosztáljázik, itt vagyok. És így először így mondom, ez valami vicc, vagy mondom, ki ez? Mondom, most így kimegyek, így milyen, ki ez a dosztáljács, aki így beszél.
2: Igen.
3: Hát is egy aranyos bácsi volt.
2: És akkor átvetted?
3: Magyar, először beírt 2600 helyet, 26 ezeret, akkor így néztük, tudod, a kis aparátba.
2: Igen.
3: Mondjuk, hát ez, most ez így több lett. Hát mondom, igen, ez több, azért ennyi ne kelljen már lepítjenteni.
2: Jó, hogy nem 2,6 milliót
3: igen.
2: A terkiborra való?
3: Nem adtam, utána jutott eszembe, nem vittem ki készpénzt magammal, és igazából kellett volna, hogy a legközelebb jön, akkor adok.
2: Ugyan már nem baj, és ha se adok. Jó, néha adok.
3: Ja, én tudod, mikor szoktam különben, hogyha tényleg ilyen valami kegyetlen időjárási viszonyok vannak kint.
2: Ezek eleve főszámon a pluszt. Tudod?
3: Nem.
2: Van egy esődi. Hát rendes az oda van számol.
3: Hát nem igaz.
2: Van, micsoda? Mondjuk ilyen, hogy 150 dinárba kerül, hogyha normálisan kihozzák a kaját, és 150 dinár, plusz nem tudom, 70 vagy 100 dinár eső, rossz idő, díj, van plusz barát.
3: Hát jó, de ez biztos nem ő kapja, hanem az étterem.
2: Hát de most ezt én honnan tudjam?
3: Mindegy, kell nekik is adni.
2: Jó, már kell.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Programajánló.
12: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
13: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
12: A 4 napos rendezvény sorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
13: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
12: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
13: A programokon való részvétel ingyenes.
12: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
14: Média támogató a Pannon RTV.
6: Reklám.
15: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
17: A takarékos melegségért.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: nem felrázva. Anompresszó.
1: 8 óra 15 perc van, sziasztok, Zvekel Péter, Zeci vagyok, és itt van velem Nagy Jersi Dávid. A bevált csapat itt van már korán reggel, vagy amennyire korán reggelnek számít ez, hát úgy. És nagyon sok minden lesz a mai műsorban, és már mondom a friss híreket, mi minden történik, de majd jönnek vendégek. Például majd szoláriumozunk egy kicsikét, itt van különben Dobárdán Robi is, írja, hogy csá, szevasz Dobár. Aztán különben szolárium mellett lesz majd autóklíma működés is, plusz, képzeljétek elő, valamelyik nap néztem egy ilyen vitát a TikTokon, hogy állítólag az új autókat nem kell többet melegíteni. És utána kérdeztem, hogy amúgy ez tényleg így van, mert hogy mi azért még úgy tanultuk, ugye Dávid, hogy akkor mikor ugye elindulsz, akkor melegíted a kocsit, meg nem abálod rögtön, meg fordulatszám, meg... stb. Kiderült, hogy az új autókat nem kell melegíteni, tényleg basszus. És majd akkor választ kapunk rá, hogy különben technikailag, műszakilag ez miért van. Teljesen másképp működnek. Amúgy különben képzeljétek el, hogy annyit elárulhatok, hogy ebben megint tudjátok, hogy mi van a háttérben. Meg fogtok őrülni majd különben, mikor majd elmesélik ezt, hogy ezek a regulációk állandóan, ez a gázkibocsátás, meg a minden, arra jöttek rá a gyártók, hogy ha minél előbb elérjük a hatásfokot, a megfelelő hatásfokot, annál jobban tudják tartani ezeket az értékeket. Ezért minél előbb el kell érni ezt a hatásfokot. Ez itt teljesen az utóbbi nem tudom hány évben azon dolgoznak, hogy az autó amint begyullad, szinte így rögtön eléri a csúcsot, és hogy utána működjön úgy, ahogy kell. Hát régen ez nem így volt, azért abszolút. Na mindegy, szóval majd kitérünk rá. Meg hát Csilla volt olyan aranyos kolléganőnk, és készített nekünk egy anyagot ma a műszempilláról, úgyhogy ilyen is lesz a mai műsor, úgyhogy már alig várom. Itt is, hogy mik fognak kiderülni, a jó Isten tudja, de azért előbb-utóbb kiderül. Úgyhogy ennyi minden lesz, ennyire széles körben érintünk mindenféle témát, úgyhogy csapjunk is bele.
2: Olyan ő, hogy megáll

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot.
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Nos, 8 óra 30 perc van, csak is foci jön, ugyanis a spanyol válogatott Ausztriát legyőzve bejutott a labdarúgó világbajnokság 8-at döntőjébe. Spanyolország 3-0-ra nyert a csütörtöki mérkőzésen Los Angelesben, és 4 meccs után továbbra sem kapott gólt. A vezetést Mikel szerezte meg a 36. percben, közvetlenül a találkozó vége előtt ő állította be a végeredményt is, a kettő között pedig Pedro első válogatott beli találatával volt eredményes. A spanyol válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától játszik a dallasi 8-at döntőben.
1: Ez a Pannonrádió.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

80-45 perc, már nem tudom, már gondolkoztatok, hogy vala az olyan, múltkor néztem, hogy mondom, hogy nem olyan uncsi már ez az útlevél különben tényleg. Mert ugye nálam nagyon csak mindenki magyar igazolványa, meg magyar útlevéllel megy, de én nekem van valami biztosításom, amihez, ami az útlevélet kötődik, és akkor sokszor kell használnom, és mindig úgy nézem, hogy de old school már. Hát képzeljétek el, hogy új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában most már. Az érvényes útleveleket persze nem kell lecserélni, szóval nem kell megijedni, de július 1-től új külsejű útleveleket állítanak ki Szerbiában. Az új okmány burgundi színű borítót kap, luxury. A címert a hivatalos állami jelképhez igazítják, emellett az útlevél mind a 32 oldala eltérő dizájnnal készül, képzeljétek el. A változások a diplomata, a szolgálati és a magánútlevelekre egyaránt vonatkoznak. A korábban kiállított érvényes útleveleket persze nem kell lecserélni, azok a lejárati idejükig továbbra is érvényesek maradnak. Na szóval ez egész jó hangzik, majd meglátjuk, hogy fog kinézni.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Panorádió. Neked szól.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Megnyílt a Rea csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea csokrit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
0: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió. Panorádió.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Itt egy kis rendőrinfó, mármint olyan szempontból, hogy mi történik Szerbiában. Hát most az van állítólag, hogy áfacsalás gyanúja miatt tett büntető feljelentést a szerb belügyminisztérium egy Újvidéki és egy Futaki lakos ellen. A gyanú szerint VM egy piroti gazdasági társaság felelős személyeként, SJ pedig egy újvidéki könyvelőiroda tulajdonosaként 2025-ben 18 darab fiktív számlát valós gazdasági ügyletenként könyveltek el. A hamis bizonylatok alapján jogtalanul igényeltek vissza általános forgalmi adót és adójóváírást, amelyen a gyanú szerint mintegy 12 millió dinár kárt okoztak a szerb költségvetésnek. Úgy is lehet fogalmazni, hogy 12 millió dinárt sikkasztottak el. Amúgy az, nem azt mondom, nem rossz kis összeg, de hát ugye sajnos nagyon sokszor ennek a sztorinak rossz a vége. Hát most is az lett, hogy elkapták őket. Szóval, hogy megérte? Hát talán őket kéne megkérdezni.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hanno Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
1: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Nos, hát megjelent a napokban egy pár hír Ákossal kapcsolatban, ugyanis ugye lemondta a koncertjeit, és hát idén tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál, ezért a Kossuth Díjas dalszerzőjének és a gyógyulás érdekében lemondja valamennyi idei nyári koncertjét, derült ki a művész szerdán Facebookon közzétett bejegyzéséből. A tájékoztatás szerint az 58 éves művész nemrégiben komoly műtéten esett át, jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhasson színpadra. Ákos a bejegyzésben felidézte, ahogy a korábbi évek, a tavalyi esztendő is rengeteg munkával és utazással telt, és 2026 is mozgalmasan indult. Egy tévéfilm zenéjét komponálta, számos filmvetítésen és közönségtalálkozón vett részt, közben zajlott a stúdiómunka az ősszel megjelenő új lemez anyagán, szóval hát reméljük, hogy minél jobban lesz, és hogy tényleg jön az aréna koncert. Jobbulást!

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Nos, 90-45 perc van. Van egy ilyen felhívás különben Magyar Kanizsával kapcsolatban, ugye a jelenlegi időjárási viszonyokra és a jelentősen megnövekedett ivóvíz fogyasztásra való tekintettel. Magyar Kanizsai községi katasztrófa védelmi törzskar az alábbi felhívásra fordul a lakossághoz. Ugye azt mondják, hogy kérjük a közüzemi vízhálózat valamennyi felhasználóját, hogy az ivóvizet takarékosan, kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a folyamatos és biztonságos vízellátás biztosított maradjon, valamint elegendő ivóvíz állja a rendelkezésre minden lakos alapvető szükségleteinek kielégítésére. Érdekes dolog ez a vízzel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt, 20 éve vagy 20 pár évvel ezelőtt vannak rokonaink Ausztráliában, és amikor ők jöttek, ott már mesélték, hogy annyira sok szabályzás volt már akkor a vízhasználatra. Voltak ilyen napok például, hogy mikor lehet locsolni, meg mikor nem. Azt hiszem, hogy mintha olyasmit is meséltek van, hogy be volt tiltva az otthoni autómosás, meg ilyen őrlet, vagy megvan, hogy melyik napon szabad. De hát ugye annyira sok szabály van különben a világ különböző pontjain. Hát nálunk még egyelőre az ilyenek nincsenek, de gondolom, hogy időkérdés, nem tudom, mikor érjük meg ezeket a dolgokat. Nos, nézzük, hogy mi újság a határral kapcsolatban. Alapvetően oké, okay. Magyarország irányában Röszke 2, Horgos 2, 23 perces, de úgy gondolom, hogy az még túlélhető. Befelé van érdekes szituáció, ugyanis Röszke 1, Horgos 1, az 31 perces, viszont Röszke 2, Horgos 2 befelé 110 perces. Tök érdekes a történet. És aztán még ugye beszélgessünk az időjárásról. Hát végre tegnap tényleg lehűlt egy picikét, most jelen pillanatban 28 fok van, ma már ugye, és az elkövetkező napokról következő napokban nem lesz eső, úgy néz ki, és a mai csúcshőmérséklet is mindössze 31 lesz, ha minden igaz, de ez holnap már megint visszaesik 30 alá, úgyhogy ez a 40-hez képest szerintem mindenféleképpen felüdülés.
1: Pörögj ránk! Panorádió! Neked szól!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Programajánló.
6: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. 47 napi rendi pontot tárgyalt tegnap ülésén Szabadka város képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a 2025-ös költségvetés zárszámadását, amely szerint a város tavaly közel 9,9 milliárd dinár bevételből gazdálkodott. Napirenden szerepelt a helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása is. Az ülésen döntés született a Szobotica Transz vállalat végelt számolásáról, mivel a cég működésének feltételei már nem adottak. A tanácskozáson a városi kitüntetésekről is határoztak. Az idei díszpolgári címet Bencsik István újságírónak ítélték oda. Próúrbedélyben pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentőzászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a népművészetmestere részesül. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 ezer forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet. A nyári véradási kampány első hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vére van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik, minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy kétszemélyes hétvégi pihenést is kisorsolnak.
0: Sport.
11: A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 éve elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg, szintén Vancouverben.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. A rövidke felfrissülés után a hétvégén ismét napos és meleg idő várható. A felhőzet ma feloszlik, délután akár több órás napsütésre is számíthatunk, 30-31 fokos csúccsal. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl le a levegő.
0: Reklám.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
8: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: programajánló.
1: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak, a tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon. 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Bővebb információ
1: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Cirádá Ponyva, minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
1: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Estima que ci s'acabe i mali. Bonnom presszó. A valódi koffein terápia.
1: Nos, hölgyeim és uraim, 10 óra 15 perc van, itt van velem Gyömbél Szabolcs, Gyömbél Szabi, szevasz. Ugye neked szolárium stúdióid vannak, és most a szoláriumról beszélünk, mert ugye rengeteg itt az érdekesség, a tévhit, a mindenféle. Az első rögtön, félve mennek-e be az emberek, amikor nem voltak még?
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Ilyen hosszú idő után tudom, hogy nem kevés munkád volt benne, hogy én itt lehessek ma.
1: De örülök, hogy itt van.
2: Hát a félelemről, annyit a félelemről, hogy ugye kétféle embertípus van itt a szoláriummal kapcsolatban. Az egyik, aki imád szoláriumozni, és rendszeresen el is jár, mert szereti, mert azt mondja, hogy ez az én időm, ide eljövök, relaxálok, kikapcsolok, föltöltöm a batériákat. A másik ember meg, aki úgy gondolja, hogy hú, a közelébe se kell menni, mert hogy ez egy ördögtől eredendő dolog, és júj, messze, távol tőle. Mm-hmm. Na most azok az emberek, akik bejönnek hozzánk legalább egyszer, és velem elkezdenek mondjuk beszélgetni, azokat én nagyon könnyen át tudom fordítani gondolkodásból. Azért is örülök, hogy most itt vagyok, mert lehet, hogy sok ember, aki hallgat bennünket, éppen lehet, hogy át fogunk fordítani.
1: Jó, hát most nyilván valami. Különben a történet vége, csak amit most beszélgetünk majd mindenről, de történet vége megint csak az, mint mindenbe, hogy egy kulcsfontosságú dolog van, a mértékletesség.
2: Bravo.
1: Ennyi. De hát, ez van az alkohollal, a kajával, bravo, a szoláriummal, amit akarsz. De
2: pontosan elmondtad azt, ami az én fejemben van benne. Tehát
1: a kedvencem az volt, és aztán átadom a szót, amikor mondják, hogy például az ilyen helyek, mint a Meki, tudod, hogy ők ilyen nagy ellensége az emberiségnek, mert elhízatnak minket. És akkor egyszer az egyik interjúban feltett a kérdés, jó, de ki veszi meg? Hát te döntöd, de hogy megeszel-e 10 olyan burgert, vagy nem? De
2: pontosan.
1: Abszolút. Bár ez különben feltesz egy kérdés, különben tényleg, ha valaki bemegy egy irreális ötlettel, és azt mondja, hogy én most szeretnék bemenni, nem tudom, 36 percre, azért szólsz neki, hogy várj, álljunk le.
2: Mindenképpen.
1: Ez hülyeség.
2: De mindenképpen, tehát vannak itt erre érdekes sztorik, tehát most itt a középiskolás ballagós banketes kislányok között volt olyan, aki bejött kedden, hogy ő csütörtökön fog ballagni, és hogy ő hány percre tud maximálisan bemenni, és hányszor tud naponta jönni.
1: Ja,
2: és akkor így lesokkolódok rajta, és akkor tudod, mosolyt hozzádobok, és akkor mondanak, hogy te max tudsz menni egy 6 percre, meg tudsz ma menni, meg holnap után, és akkor ilyen pánik van a kislánynak az arca, hogy hát de úristen, hát ő hogy lesz barna két nap múlva? Mondom, sehogy.
1: Tényleg sehogy. Az a régi sztori, vagy nem is tudom, hogy a régi sztori, de az amikor úgy sprayer fújják az ember?
2: Az nem régi sztori, az van most is. Hát csináljuk, mi is csináljuk.
1: Azzal mondjuk lehet valami.
2: UV-mentes barnítást. Ezekben a nagyon melegekben, amik most vannak, én nem szoktam ajánlani azért, mert mondjuk ez a folyadék, mikor rád van fújva, és hogyha mondjuk meleg van, és megfolyik rajtad a melegtől, az izzadságtól, akkor tudsz flekkes lenni tőle. Tehát azt inkább ajánlom olyankor, mikor kicsit hűvös, késebb idő van, és nem ezek a 35-40 fokok, úgyhogy ebben a melegben az se nem egy megoldás. Rámegy az ember a lagziba, aztán a lagziba meg folyik rajta.
1: Vannak nálad különben érdekes sztorik a szoláriumban, amikor te is meglepődsz?
2: Rengeteg. Rengeteg. Most többek között az is, hogy bejön, és akkor úgy képzeli el, hogy most ő 3 nap alatt barna lesz. Tehát mindig, ahogy az előbb is azt mondtad, hogy a mértékletesség, persze a fokozatosságon van a hangsúly, a mértékletességen van a hangsúly, mint mindenben. Most ez egy ugyanolyan, te az előbb a Mekit említetted, én mindig az alkoholt hozom elő, hogy szokták mondani, hogy az ember esténként igyon meg egy kis pohár vörösbort, az milyen egészséges és hasznos, vagy mondjuk, ha valaki nem vezet reggelente, igyon meg egy kis fél deci pálinkát, nagyon jót tesz a vérkeringésének, stb. És akkor, ha például valaki megiszik 1 liter pálinkát a fél deci helyet,
1: hát
2: és akkor másnap nem tudja a fejét hova tenni, akkor kire mutogatok? Arra, ki megfőzte a pálinkát, vagy az italdiszkontra, vagy nem tudom, ki a bűnös azért, mert én másnapos vagyok, mondjuk. És az emberekben van egy ilyen genetikailag bekódolt ösztön, hogy rögtön reflexből másra mutogatunk. Na most a szolárium az egy ugyanilyen dolog, hogy bejönnek vagy azok az emberek, akik nem jönnek be a szoláriumba, azok mutogatnak, hogy hát én hallottam, mert láttam a TikTokon, hogy ez is, meg az is, nem tudom én, milyen problémát csinált magának a szoláriummal. Na most én azt mondom, hogy ha valaki tudja a saját mértékeit, és te tisztában vagy a saját bőrtípusoddal, és bejössz egy szoli stúdióba, meghallgatod, amit mi ajánlunk, és okosan, tudatosan szolizol, fokozatosan, mértékkel, nagyon-nagyon hasznos tud neked lenni. Viszont ha átestél a lónak a túloldalára, úgymond, mert nem ismerted a saját mértékeidet, vagy nem voltál hajlandó megfogadni ezt a tanácsot, amit neked mondtak, akkor azt mondom, hogy neked kell, hogy vállaljad a felelősséget a saját problémád után. És ez mindenben így van. Tehát nem az édességbolt a bűnös azért, mert valaki majd cukorbeteg lesz, vagy inzulinrezisztenciás, hanem konkrétan az, aki nem tudja a saját határait.
1: Hát meg most, ahogy mondod, ezeket eszembe jut még egy érdekesség, ez pedig az, hogy ez pont is érdekes, hogy az alkoholt hoztad fel, ugye, hogy az alkoholt megveszem a boltba egy ismert márkát, amit ismerek, és bevált, vagy pedig a piacon veszek valamit, amit otthon kotyvasztanak. Szóval nekem van rossz tapasztalatom azzal, hogy himi-humi, ez mondjuk egy 25 éves sztori, elmentem egy ismerőséhez, mert ő neki akkor volt szolia, és akkor ott csíkos lettem. Tudod? És akkor az van, hogy mondjuk nem árt, hogy mondjuk olyan helyekre is menjenek, ami azért bevált, vagy aki már azért letett valamit az asztalra, mert azért meg lehet lepődni. Tehát ez is tud rossz benyomást kelteni, hogyha rossz helyre mész el mondjuk először.
2: De látod most például, mikor mi 2009-ben 17 évvel ezelőtt kezdtünk, akkor mi nem voltunk egy ismert hely. Uh-huh. Mi egy full ismeretlen hely voltunk. Viszont akkora robbanást csináltunk, hogy az első pár hónap után a város minden csücskéből oda jártak a
1: hozzátok,
2: Tesla piac mellé, ami pedig sok embernek nem volt útjába, oda jártak, mert rögtön azt mondták, hogy hú, ide bizalommal jöhetünk, mert jó a minőség, mert jó minőségűek a gépek, persze maximálisan ráraktuk a fókuszt arra, hogy karba legyenek tartva, rendszeresen legyenek a csőcserék benne a gépekbe.
1: Igen, meg ugye persze, meg van az álló meg a fekvő, ugye kinek mi tetszik, de hogy az is jó, hogyha valaki ilyen nagyon nagy, mint én, akkor olyad is van.
2: Van.
1: Ahova beférek.
2: Van, konkrétan van olyan vendégem is, aki 2 méter 5 centi, és
1: opa,
2: akkor...
1: Opa, ő is befér?
2: Be, és akkor van egyetlen egy nagy fekvőgépünk, és csak ő abba jár, és hogyha netán foglalt, most még 20 percig, akkor szegény ott ül, 20 percig várja, mert csak abba fér bele.
1: Ez most belső spoint, de elmondom, hogy ez a legendás egyes gép, ugye?
2: Az a legendás egyes gép, így van a belvárosban, az a nagy kasznis gépünk. És akkor ő abba elfér. Tehát nagyon, most például lesz, hogy elférek, nem férek el.
1: Igen.
2: Van, aki szereti azt, hogy hú, én befekszek, akkor én tudjak sürögni, forogni benne minden, hogy nekem az ott nagyon jó, hogy akkor van térérzetem. Van, aki meg azt szereti, hogy befekszek a kisebb gépbe, akkor nekem közelebb vannak a testemhez a csövek, a lámpák, és akkor sokkal jobban barnulok, mert az ott nekem közelebb van minden. Tehát ez is ilyen egyéne válogatja.
1: Na most, ha már ilyeneknél vagyunk, és kérdezném, hogy ez reális vagy nem, különben tényleg van egy fontos részesnek a beszélgetésnek, a legfontosabb tévhitek, vagy nem tévhitek. De hát azért erről beszéljünk, mert tényleg itt érintettük azt, hogy mértékletesség, érintettük azt, hogy mi lehet szerinted az oka annak, hogy ilyen két csoportra osztódott az utóbbi időben ez a téma?
2: Hát szerintem azért, mert a közösségi médiában is nagyon sok úgymond fizetett ember, aki arról beszél, és kikiáltottam magamat, nem tudom én, bőrgyógyásznak. Ezek mind fizetett emberek. Most mondok egy rossz példát, fizetett ember az, aki a híreket beolvassa a rádióban, és lehet, hogy sokszor ő nem egyezik azokkal a hírekkel, amiket neki fel kell olvasni, viszont ezért kapja a fizetését, ezért felolvassa. Na most én szerintem ezek a bőrgyógyászok is sokszor úgy vannak, hogy valaki fizeti őket. Valaki, jó, rágalmazok. Nálatok biztos nem így van. És a TikTokon meg az Instagramon megnéz valaki egy-két ilyen videót.
1: De amiről, az kontrollálatlan környezet, persze.
2: Amit olyan valaki beszél róla, aki nem tudta a saját mértékeit, és aztán elkezdi habzószájjal mesélni, hogy ő hú, hogy járt, meg mint járt, meg hogy megégett, meg hogy jaj, túlzásba vitte, mert ugye könnyen másra mutogatni. Na most tudod, hogy működik az összes algoritmus ezekben a közösségi médiás platformokon, tehát megnézel egy-két ilyen videót, aztán azt veszed észre, hogy tele van a
1: zegész.
2: Mert csak ezeket a videókat dobálja föl neked, és akkor ezek az emberek már alapból azt mondja, hogy nem, én oda a közelbe se. Uh-huh. És akkor aztán, hogyha véletlen mondjuk az egyik barátnője elhívja magával, és akkor eljön hozzánk, és akkor elkezdek neki egy kicsit tényleg beszélni arról, hogy lehet biztonságosan és egészségesen is szolizni, vagy barnulni, akkor átfordul benne valami. Na most az, hogy szerinted a napbarnított bőr az divat-e? Jól néze ki.
1: Hát a mi kultúránkban igen.
2: Szerintem is.
1: A mi kultúránkban igen.
2: Igen.
1: De tudod, hogy miért van az, most meg nem mondom neked, egy Japán vagy Kína, lehet, hogy jobban tudod. Szerintem lehet, hogy Japán, hogy ott miért mennek még esernyővel. mert ott viszont a fehér bőr az, ami a... Ott, ha sötétebb vagy, az azt jelenti, hogy akkor te kint vagy, dolgozol, nem vagy az a luxus klasszis.
2: Pontosan, most néztem egy, ilyen ősrégi 80-as években filmet, a Kék Lagúnát,
1: igen,
2: ahol a Mila Jovovich volt ugye a főszereplő kiscsaj 14 évesen, és ugye ott éltek a kisfiúval a szigeten, a lakatlan szigeten, full lebarnulva meg minden, és akkor jött ott egy hajó, aki majd kimenti őket, és akkor ott kijött az arisztokrata kishölgy, és akkor mondta, hogy nagyon szép vagy, meg minden, meg szép ruhákat adunk rá, csak nem tudom, a bőröddel mit csináljunk, mert a bőröd az nem jó.
1: Ja, mert
2: a bőröd az úgy néz ki, mint hogyha földműves lennél, a földeken dolgoznál.
1: Hát igen, na ez van. De nálunk menő,
2: meg szeretik is az emberek, mert önbizalmat ad nekik, tehát én mindig mondom a hölgyeknek, hogyha te belenézel a tükörbe, jobban érzed magad a saját bőrödben, ha van egy kis egészségesebb barnás színed, mint hogyha hókat fehér vagy.
1: Nézd, abszolút, mint ahogy az is egy tök érdekes dolog, hogy annyira sokféle elmélet van, és igazából engem is érdekel. Például szonáriummal jogos az, amikor azt mondják, hogy felkészülök a nyaralásra. Tényleg, ebbe van valami?
2: De hát ezt biztos te is tapasztaltad már a saját bőrödön is, hogy most, hogyha hófehér bőrrel kimész egy medencére, nagyon-nagyon gyorsan színné tudod égetni magad a napon. A napnak olyan szögbe vetődnek a sugarai most már a földünkre, mert sokan mondják, hogy a nap már nem olyan, mint 30-40 évvel ez, de a nap az milliárd éve ugyanolyan, csak a sugarai nem olyan szögbe vetődnek már a földre, és ezért éget, brutálisan éget a nap. Na most, hogyha te előkészíted a bőrödet, tehát mindjárt elmondom, hogy a barnulási folyamat az miből áll, tehát mi fehér emberként születtünk Európába, nem vagyunk néger afrikaiak, és a mi bőrünk az úgy védekezik az UV-sugárzás ellen, hogy elkezd a pigmentáció melanin termelni. És ettől a melanintól nekünk barnul a bőrünk. Tehát a melanin az az anyag, amit a mi szervezetünk termel, és ez egy védekező mechanizmus a mi bőrünknek. És elkezd szépen barnulni a bőrünk. És hogyha te neked a melanin termelés már megindult, például egy szoláriumba, alapoztál egy kis szint, sokkal nyugodtabban fogsz elmenni mondjuk egy medencére is napozni, vagy csak a saját udvarodban, a saját medencéd mellett, vagy ha valaki elmegy tengerre 10 napig, akkor nyugodtabban fogsz ott is mondjuk, nem is azt mondom, hogy ki kell feküdni a napra és napozni, de addig még a vízben benne vagy a tengeren, meg tudsz égni.
1: Igen, hihetetlen. Az is hihetetlen különben, hogyha már a barnaságról beszélgetünk, akkor áruld már nekem, hogy mi a különbség a között, amikor valaki nem látom, hogy szoláriumozok, azok csak barna, és ki az, amikor meg olyan bronzos lesz már a bőr. Ez hogy érik el?
2: Ez szerintem ez is olyan, hogy
1: ez mennyiség? Bőrtípus vagy szolárium mennyiség?
2: Bőrtípus elsősorban, mert vannak olyan emberek, akik szoláriumozhatnak vagy napozhatnak bármennyit, nem lesznek soha bronzbarnák. Vannak olyan emberek, akik nem tudom én, évente 5-ször mennek, vagy 3-szor be a szoláriumba, egyszer tavasszal, egyszer ősszel, és egész évben gyönyörű bronzbarna színük van. Uh-huh. Konkrét példáim vannak, két testvér, hölgy, az egyik, a fiatalabbik, az tényleg bejön 3 havonta egyszer, és full kreol bőre van. A nővére most mondanám a szerencsétlen, az hetente 3-szor is oda járhat.
1: És nem közelíti meg?
2: És abszolút alig kap szín, pedig két testvérről van szó.
1: Szóval akkor kicsit ez is, hogy mennyit használod, meg kicsit, hogy milyen vagy alapvetően.
2: Hát így van, most tudom mondani, az előbb felemlítetted, hogy szolárium kozmetikumok. Mondjuk az, akinek gyöngébben barnul a bőre, azoknak mindenképpen ajánlunk jó minőségű növényi eredetű szolárium kozmetikumokat, amivel elő tudja segíteni, hogy ő előbb érje el azt a bronzosított barnítási...
1: De ez is olyan érdekes, ezt se tudtam, ezt is mondd már el külön, ezek krémek. Ez most előtte vagy utána? Vagy
2: előtte. Vannak olyan krémek is, amik ilyen after sun, szóval utána, de direkt a barnulási folyamatot, amit neked rögtön elősegíti, az előtte. És akkor mielőtt bemennél a szoliba, lekened magad, sokkal jobban barnul a bőröd, azért, mert hidratálva van. Tehát a hidratált bőr az sokkal jobban barnul, mint a száraz bőr. Nagyon fontos például a belső hidratáció is. Tehát ugyanúgy én szoktam mondani a vendégeknek ebben a melegben, hogy bejöttök, ígyatok meg egy pohár vizet előtte, mielőtt bementek szolizni. Meg mikor kijöttél, akkor is ígyál meg egy pohár vizet.
1: Na, érdekes dolog.
2: És sokkal nagyobb a melanin termelése a bőrödnek, hogyha hidratálva vagy belülről is, ugyanúgy, mint kívülről.
1: Érdekes ez a dolog, mert nekem sokszor volt olyan nézésem, és valami nem kérdeztem meg sose, hogy tudod, mikor, úgy, mikor kijössz, akkor érzed ugye azt a, van az a speciális, ugye mikor kint vagy a napon is, meg a szoriban is, van egy a speciális illata a bőrnek, ugye? Hogy olyankor olyan volt, hogy olyankor be kéne kennem magam, amint nyugtató, vagy mondjuk nekem, akinek érzékeny a bőre?
2: Hát most ez az úgynevezett, ezt így csúnyájú így hívják, hogy szolárium szag. Uh-huh. Tehát ez akkor van, hogyha te neked a felső hámrétegen keletkezik valamilyen irritáció. Uh-huh. Na most ilyenkor mindenképpen jó, hogyha valami testápolóval utána bekened, mert
1: szóval
2: akkor
1: kell.
2: Persze, uh-huh. mert akkor aztán hidratálja a bőrödet. Uh-huh. Persze,
1: az, szóval az abszolút jó.
2: Jó.
1: Utána jön egy pár ilyen dolog, amiről mennek a viták. Az egyik vita például, hogy kell-e különböző pózokba szolizni, vagy csak befekszel, és úgy a jó.
2: Na most ez jó kérdés, mert ez is annyira egyéne válogatja, hogy
1: de valaki forog.
2: Van, aki mint a propeller, oda visszaforogja végig. Ez is olyan, hogy tudod, van, aki eljön, és akkor azt mondja, hogy jó, alig vártam, hogy egy kicsit pihenjek, és akkor én mostan lefekszek, és akkor jaj, de jó érzem magam, mert az mostan nekem a föltöltődésem, és akkor bemegy 15 percre szolizni, és nézzük, hogy nem jön ki még mindig, nem jön ki, már lekapcsolt a gép már hány perce, és nem jön ki, és akkor jön ki, hogy nagy nevet vagy, jaj, én bealudtam rajta, le a kalappal mondom, aki így 2 perc alatt bealudt, és ő meghúzta még ott a lóbőrt uh-huh. egy kicsit, és ő azt mondja, hogy ő úgy mozdulatlanul, mint egy darab fa, ő képes 15-20
1: percig. Jó, de azért csak néha azért csak fel kell emelni ezt a kezet, vagy valami.
2: Persze, most a másik típus az meg az, aki azt mondja, hogy én így fordulok oldul, amúgy fordulok. Alapban aki nem forog benne. Mondjuk én a nagyobb testű embereknek nem is ajánlom, hogy forogjanak uh-huh. benne. Persze egy kis 48 kilós kis hölgy, az könnyen forog, sörök forog a szoliban. Befekszel, na most annyit tudsz csinálni, hogy esetleg a kezedet fölemeled és a fejed alá teszed. Uh-huh. És akkor mondjuk egy kicsit az oldaladat is, ahol addig mondjuk a kezed ott volt mellett, hát a tested mellett, és ott mondjuk nem úgy barnult, mert a kezed az elvette az UV-sugarat az oldalattól, akkor azt is megsüti uh-huh. egy kicsit a.
1: Szóval ez abszolút van. Aztán a másik dolog, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem is vita, ez inkább kérdés. Pont a napokban beszélgettünk a Szoliról, és akkor társaságban, és kiderült, hogy több mindenkinek van ez a félelme. Őszintén nekem is. Ez pedig az, hogy tudod, te beállítod, hogy hány percig fog dolgozni, mindig kikapcsol, de benne van a fejedbe, hogy mert tudod, nem érzed az időt, hogy amúgy tényleg, mi van, ha nem kapcsol ki? Rögtön az első kérdés volt, hogy az egy, ami nem is gondoltam bele, hogy attól, hogy az megy, mondjuk kibírom-e nyitni? Tehát van egy ilyen félelmek, vagy bennmaradok örökre, tudom, hogy mi történik?
2: Ez a mi generációnk, aki még fiatal korában nézte a Végső állomás harmadik részét,
1: igen,
2: abban volt, hogy ugye ott a csajokat bánragadtak, és akkor szénnék.
1: De komolyan mi a realitás? Hát, tehát mindig
2: nem,
1: leáll?
2: Nem, mert szerintem ez mindig. Ilyen... leáll, meg alapban a szoliknak olyan, tehát a felső borításnak olyan hidraulikája van, hogy faktikusan két ujjal meglököd és fölnyílik.
1: Ja, még a motoros akkor is?
2: Hát a motoros akkor van neki gombja, de bár nem nagyon vannak motoros szoláriumok, tehát nálunk nincsenek. Uh-huh. És tényleg annyira könnyű fölemelni, hogy a két ujjadat odarakod, kicsit megemeled.
1: Szóval amikor akarom.
2: Bármikor, vagy egy álló szoliba is azt mondja, hogy úristen, ez ilyen zárt az álló, és akkor megmutatom neki, hogy ennek csak egy sima ajtaja van, tehát bármikor nyitni, csukni tudod. Attól nem áll le a gép, uh-huh. sőt, szoktam mondani azoknak, akik mondjuk kicsit ilyen klausztrofóbiásabbak, hogy fordulj meg az ajtó felé, és hagyjad nyitva egy 30 centire, uh-huh. hogy te azért, hogyha úgy érzed, akkor nyissad ki a szemedet egy másodpercet, és lásd, hogy jó helyen vagy. Uh-huh. A másik dolog, amire meg te céloztál most, hogy az utolsó pár perceknél jön ez a...
1: Igen, jó, hogy hú, még mindig tartom.
2: Nem tudom, ezt sokan azt mondják, hogy ez az utolsó 2-3 perc az a mindig a legnehezebb, amikor már nézed, hogy most már melegem is van, meg minden, most már vége lehetne, de olyan nincs. Tehát ez tévhit, hogy benne tudok ragadni, vagy most jaj, mi van, ha nem kapcsol, kikapcsol. Uh-huh. Tehát kikapcsol, meg ki tudsz jönni bármikor belőle.
1: Meg én azon gondolkoztam, hogy talán egy ilyen tőlem egy ajánlás, aki ebbe tripper, hogy viszont a saját telefonodat ismered, hát hogy nem más, akkor állíts be, hogy nem tudom, 8 percre mész be gépbe, állíts be 8 perc, bing, indul.
2: Hogyha netán bealudtál, akkor ébresztjen föl az ébresztőt.
1: Megébresztjen föl, igen. Ez különben nagyon durva, mert olyan van, hogy valaki, de kellett neked ébresztened valakit? Vagy azért kijönne?
2: Hát volt rá nem is olyan régen egy ilyen precedens, egy kicsit ilyen vicces történet, hogy ugye májusi hónapunk az mindig a legerősebb hónap, mert akkor megy a bőrödnek a fölkészítése ugye a szezon előtt, és jött egy kis hölgy a barátnőjével, ami utólag derült ki, a kis hölgy akkor érkezett Svájcból haza autóval, úgyhogy egész éjjel ő vezetett.
1: Aha. És nem volt friss.
2: És ő befeküdt a szoliba, és közben beszélünk, de közben hatan várják a sort, uh-huh. hogy majd bemássák, és eltelt egy 45 perc, mikor én a barátnőjével ugye beszélgetek, mondjuk mi van a kislánnyal, már 45 perceben van. zörgünk neki a paravánon.
1: Ja, ez be van zárva, ugye?
2: Hát csak be van húzva a paraván ajtó. Zörgünk neki a paravánon, nem reagál. Mondja nekem a kisbarátnő, aki kim volt, hogy ha nézzem meg, na, mit? Mondom, hogy én menjek be, nézzem meg, szerencsétlen, mondom. Mondom, menj be te. És bemegy a barátnő, és hallom nagy hahotázás röhögés bent. Ő meghúzta a lóbőrt, ő 45 aha. percet ott megaludt.
1: Ott megaludt. Akkor az addigra már hideg szoláriumban.
2: Simán, simán. És közben hatan várják a sort, hogy mikor jön már ki. Ő még húzta bent a
1: őrület. És akkor még az, ami fontos elmondani, ugye, hogy a ti részetek az, és a ti feladatok az, ugye, hogy odafigyeljetek az emberekre, meg nyilván ugye az, hogy azok a gépek jók legyenek. Ez az, amit ti hozzátesztek ez az egészhez. Mit tudnak a vendégek hozzátenni, mert azért lehet ezt rosszul is használni, gondolok itt arra, hogy azért mondjuk nem kell erőszakolni azt a felső réteget, amire ráfekszel, ne a térdemre helyezzem a hang. Hát ez, mi az a tipikus?
2: Nagyon,
1: nagyon
2: sok
1: tenni.
2: Hülyeség van, amit nem tudnak, mert tudod, mikor a recepciós lány megkérdez, hogy bejöttél, hogy tudsz mindent, hogy hogy működik, akkor reflexből mindenki rámondja, hogy igen, tudok.
1: Na és mit kéne tudni?
2: Most például van nekünk egy olyan funkciója a fekvő szoljainkban, hogy ilyen hideg párát tud permetezni a testedre.
1: Na.
2: És akkor ennek van egy ilyen, és hát lent a lábnál is, meg a fejnél is egy ilyen befúvója. Ez mondjuk hasonló, mint az egyes éttermeknek a teraszán, ami van, ami nyáron ez aha. a prüszkalica, magyarul,
1: igen, igen,
2: mondják.
1: Igen, igen.
2: És akkor belecsimpaszkodnak abba, annak a fogadjuba, és kicsupálják.
1: Aha.
2: Közben meg azért nem egy olcsó dolog, meg csak Németországból lehet párban rendelni, és akkor mi most már lefényképeztük, és kiplakátoltuk körbe mindenfelé, hogy ez nem foggantyú, amiben bele kell kapaszkodni, és ne bántsad, ki van minden, és akkor is leszakítsák, tehát akkor
1: igen?
2: is, akkor is bele kapaszkodnak, de például mondod, hogy a plexi, na most például a fekvő szoliknak az alsó plexiei elég vastagok, azt mondják, hogy ilyen 120 kilóig van kalibrálva gyárilag, hogy 120 kilót kibír. Uh-huh. Na most, hogyha valaki forog be benne, és sokkal könnyebb, és például a térdén fordul meg, és a térdével megnyomja, tehát a nyomáspont ott van egy ponton, el tudja repeszteni az alsó plexit, ami nem egy olcsó dolog, mert egy ilyen 1200-1500 eurós tétel.
1: Uh-huh. A plexi.
2: Így van, így van. Tehát nem, le van biztosítva nálunk például, uh-huh. hogyha ne adj Isten történik, akkor a biztosító az, aki fúrul jár, de volt már arra is példa, hogy eltörték a plexit nálunk. Uh-huh. Igen.
1: Abszolút, ez most megint egy ilyen fontos dolog, de megint az a plexi, ha törik, az egy dolog, hogy mennyibe kerül, de ez nem úgy törik, hogy nem szilánkos.
2: Nem. Hát felén eltört.
1: Uh-huh. De ennyi
2: igazából. Eltört a felén.
1: Aha. No, de érdekes dolog, akkor remélem, hogy most egy kicsikét azért helyre raktuk így a dolgot a fejbe, de hát, hogy az itt van egy olyan dolog, hogy itt felelős az is, akihez megyünk, ugye, hogy minden rendben legyen, és felelősek mi is vagyunk magunkkal szembe olyan szempontból, hogy hallgassuk meg a szakembert, amit mond.
2: Mindenképp.
1: Csináljuk úgy, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, amit mondtál, hogy mikor megkérdezik, hogy mindent tudsz, akkor azt mondják, hogy igen. Ebbe én is beleesek százszor, pedig sokszor
2: igen,
1: én sem
2: igen,
1: tudom.
2: Mert azért, mert az emberek az, hogy a nem tudásomat bevallani, az egy ilyen nehéz dolog. Pedig azért sokszor bemész egy ilyen helyre, most én bemegyek egy olyan helyre, bemegyek egy elektronikai üzletbe, és akkor aha. tanácsot kérek attól, aki ott dolgozik, mert valószínű, hogy jobban ért hozzá, hogyha az a munkája, mint én. Most én is azt szoktam, hogy 17 éve itt vagyok, azért nem mondom, hogy doktoráltam ebből a szakmából, de közel vagyok hozzá.
1: Hihetetlen. Jó, hát köszi szépen, hogy voltál, köszi szépen, hogy elmondtad ezeket a dolgokat.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Gyömbér Szabi volt itt nálunk, köszi szépen.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Programajánló.
2: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
7: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
8: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
9: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Mindössze két napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet. A nyári véradási kampány első két hetében a várnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy kétszemélyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. Ma 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első év folyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 350 ezer turista érkezett Vajdaságba. Közülük 186 ezeren belföldi, még több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076.000-et, ami jelentős növekedést jelent a tavalyi 824 ezer vendégészakához képest. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úti cél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredménynek a rekordévnek számító 2024-es adatok is felülmúlják. Felgyújtotta magát és a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe egy férfi, aki tibeti zászlót tartott a kezében az ENSZ New York-i székház előtt tegnap. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem tudni, mi késztette az 52 éves férfit a tettére. A személy azonosságát pedig addig nem hozzák nyilvánosságra, míg nem értesítik a családját. A kezében tartott tibeti zászló miatt felmerült, hogy az akció a kínai uralom elleni tiltakozás lehetett.
0: Sport.
5: A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat tegnap a labdarúgó világbajnokság 8. döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen Torontóban. A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot. Egy döntetlen és 6 vereség a mérlegük. A portugál válogatott hétfőn, közép-európai idő szerint 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi nyolcaddöntőben. Luka Modric könnyek között a portugálok elleni drámai 2-1-es vereséggel búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. A 40 éves horvát legenda ezzel lezárta a 20 éves VB karrierjét, amely során egy ezüst és egy bronzérmet, valamint aranylabdát is szerzett. Olasz és nemzetközi sajtóértesülések szerint a világbajnokságot követően a profi pályafutását is befejezi.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. A rövidke felfrissülés után a hétvégén ismét napos és meleg idő várható. A felhőzet már ma feloszlik, délután akár több órás napsütésre is számíthatunk 30-31 fokos csúccsal. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz. A napot csak helyenként zavarják meg fátyolfelhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő.
0: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: Megnyílt a Rail Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rail Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

Nos, 11-16 perc van, és most nehogy be valaki megharagudjon, de az itt van nyilván egy ilyen dolog, hogy az, amit észrevettünk, hogy Magyarországon valamiért, ott tipikusan a magyarországi magyaroknak általában úgy nem tetszenek a dolgok, úgy olyan elégedetlenek sokszor. És nekem nagyon érdekes, hogy ott van az a Balaton, ami amúgy csodálatos, 10-15 éve, amióta én bármikor hallok híreket, csak savazzák. És mindig azt mondják, hogy szörnyű, meg drága, meg nem megyünk, meg elmegyünk inkább a tengerre, mindenki a Balatoni,

0: Na mindegy, szóval, de hogy már ne legyen állandóan ez a hét mindig a Balatonnal kapcsolatban, különben most a csodásmagyarország.hu összeállított egy 10-es listát, amiről most egy párat én elmondok, olyan, amik olyan jó kis strandok, amit érdemes megnézni különben tényleg, amik rendesen ilyen jók. És például itt van Balatonfüred, Eszterházi, Kisfaludi és Széchenyi strand. És ugye Balatonfüred nem csak a Balaton egyik legelegánsabb üdülővárosa, hanem a strandolók egyik kedvenc célpontja is. A település 3 egyaránt 5 csillagos kék hullám zászló minősítésű strandja közül mindenki megtalálhatja a számára ideális helyet, legyen szó családi kikapcsolódásról, aktív pihenésről vagy nyugodt napozásról például. Ott van például Csopak és a községi strand, ha van balatoni strand, amely évről évre bizonyítja, hogy megérdemli az 5 csillagos kék hullám zászló minősítést, akkor a csopaki községi strand biztosan közéjük tartozik. Nem véletlenül emlegetik a Balaton egyik legszebb és legnépszerűbb fürdőhelyeként. Gondozott környezete, tágas zöld felülete és homokos fürdések jelölt partszakasza minden korosztály számára ideális helyszínt kínál a nyári kikapcsolódáshoz. Utána a Balaton lellei napfény strand méltán tartozik szintén a déli part legnépszerűbb fürdőhelyei közé. A városközpontban a hajóállomás keleti oldalán fekvő strand egyik legnagyobb vonzereje a homokos partszakasz, amely a Balatonnál elsőként teremtetett és termett igazi tengerparti hangulatot. A sekély fokozatosan mélyülő víz és a puha homok miatt a kisgyermekes családok körében különösen népszerű, a gyerkőcök biztonságosan pancsolhatnak, a parton pedig homokvárakat építhetnek, amit én is nagyon szerettem csinálni annak idején, valamikor régen, amikor én voltam gyerek. A Balaton partján egyedül Keszthelyen maradt fenn a múlt század elejének hangulatát idéző vízre épült szigetfürdő, amelyet kórhű állapotában újítottak fel. A különleges építmény kabinokkal, mosdókkal, valamint napozó és fürdő mólókkal várja a látogatókat. A strand másik jellegzetessége a Balaton alakú medence, amelyet belépőjeggyel külön díj nélkül használhatnak a vendégek. Emellett itt található a tó egyik legnagyobb vízi élmény parkja is. Szóval, hogy így lehet-e így is beszélni, nem? A Balatonról, hogy vannak szép dolgok. De ugye, Dávid, eskü 15 éve csak savazzák a saját Balatonjukat. Hát őrület, hát beszéljük már szép dolgokról is, nem? Mindig ezt mondom mindenkinek, és sokkal szebb lenne a világ. 11:20 perc van.
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Nos, a következő van, hőség van, forróság van, most már egy jó ideját ígérik ezt a lehűlést, okkal, móddal érkezik. De szóval egy valamit kell használnunk, ez a klíma. Mindenhol, a házban, az autóban. Hát, hogy az autóban hogy működik a klíma, és hogyan kéne használni, itt van vele Márton Dávid, Márka Service tulaj. Szevasz, Dávid!
1: Mindenkit, szevasz!
0: Dávid, figyelj, az egyik dolog, és főleg azért beszélünk, mert mi amúgy nagyon jóban vagyunk, és valamelyik nap elmagyaráztad a klíma működését, én ebből nem értettem semmit.
1: Láttam a szemem, hogy semmi.
0: Ahogy tudtam fókuszálni. De figyelj, mondd már, hát a hallgatók fölfogják. Hogy jön a hideg?
1: A hideg? Hát hideg az tulajdonképpen az álpárolaktatón keresztül érkezik. Induljunk onnan, hogy
0: van valami gáz.
1: Annó feltalálták ugye a hűtőközeget, amit úgy csúfoljuk, hogy freon.
0: Igen. Ez idáig oké.
1: A hűtőközegeknek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy nyomás hatására és hő hatására tud a fizikai állapotán változtatni. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy alacsony nyomásnál a hűtőközeg gázneművé válik, és alacsony nyomásnál hőt veszít, tehát hűl. Magas nyomásnál pedig folyékonnyá tud válni, és melegszik. Uh-huh. Na most ez a trükk az egészben, hogy ugye van egy kompresszor, ami azt jelenti, hogy megérkezik a hideg gáz, és csinál belőle egy nyomást, átküldi, és ez egy magas nyomásra válik, fel is hevül. A külső hűtő a járműknél, ugye, ott történik a csoda, amikor a magas nyomású meleg gáznemű állapotú hűtőközeg lekondenzálódik, és folyékonnyá válik. A nyomása megmarad, viszont a hőmérséklet, ahogy lecsökken, folyékony lesz, eljut ugye a kabinig, vékony csövecskén keresztül, eljut a kabinig, és ott egy hirtelen térfogat változás keletkezik, ahol hirtelen leesik a nyomása, és ezért hőt veszít, magyarán mondva lehűl, és ugye, és ezt érezzük mi az álpárologtatóban, vagy a kabinban, hogy érkezik meg a hideg levegő.
0: Ez
1: dióhéjban.
0: Hát ez dióhéjban.
1: Nagyon-nagyon, aki megértette, gratulálok.
0: Szóval nem tudom, hogy ezt kitalálta ki annak idején, de oké, le a kalappa. Ugyanez a logika ugye a házi klímáknál, és azért
1: házi
0: van külső egység,
1: házi klíma, frizsider, minden, ami valamilyen kompresszoros pumpa, akár a fűtésnél is ugyanezen az elben működik, csak ott fordítva, ugye. Az egyik fele fűtsük a házat, a másikát.
0: Őrlet az egész történet, mert ez is nekem egy nagyon érdekes dolog, például, hogy például, ugye, van mondjuk egy klíma az autóba.
1: Igen.
0: De hát az még nem elég, ahhoz kell a ventilátor is, mert ha a ventilátor nem fúj, akkor mi történik? Akkor csak az a gázot megyeget,
1: hát nem, figyelj, lehűl. Lesz egy elpárologtat egy belső hűtőd, ami nem megy keresztül semmilyen levegő.
0: Semmi.
1: És tulajdonképpen nem jut be a kabinba semmilyen hideg levegő.
0: De egyébként
1: a klímát nem erre találták ki.
0: Hanem mire találták ki?
1: Tehát most jön a csavar.
0: Na?
1: A legnagyobb probléma az volt, ez ugye Amerikában használták leggyakrabban, és ott tudták tökéletesíteni az autóknál. Az történt, hogy a legnagyobb probléma a klímáknál ugye a belső párásodás az autóba, és ők azt akarták kitalálni, hogy hogyan lehetne leszárítani a levegőt, mikor ott szakad az eső, bepárásodik az ablak, nem látsz ki, életveszély, stb. És ezt úgy találták ki, hogy ugye egyébként a klímának ez a fő tulajdonsága, hogy optimizálja a levegő nedvességtartalmat, és a mellékhatás az meg, hogy hűt, ugye, ami számunkra fontos.
0: Eléggé.
1: Viszont tényleg is, ahogy látod az autónál is, a kondenzvíz kicsöpög az autóból.
0: De az hova csöpög?
1: Ki az útra, az aszfaltra.
0: De az nem ugyanaz, hogy ott csöpögnek a kipufogók, az meg
1: nem,
0: más.
1: A kipufogó az a kondenz a kipufogóból.
0: Mindenhol kondenz van.
1: Mindenhol kondenz van. Hát igen, a hő keletkezés miatt van ez. Hő különbség. És a klímáknál pedig az a trükk az egészben, hogy ugye kicsöpöghet az a kondenz víz, mert ez itt tulajdonképpen tiszta, tiszta víz. Hát ez
0: abszolút.
1: Simán tiszta víz.
0: Nem, azért kérdezem különben, mert ugye nekem most volt, te aztán pontosan tudod, hála jó Istennek, gyorsan megoldottuk, nekem a ventilátor egyik tapasztalja, hogy kakuk. És éppen úton voltam, és akkor jöttem rá, hogy várj, ez így nem lesz jó, mert hiába működik a klíma, be kell, hogy valami fújja.
1: Igen.
0: Én az én fejemben elképzeltem mindig. Tehát, hogy az, amikor hallott, hogy bekapcsolod a ventilátort, és ugye van az, amikor már nem tudom hány éves a kocsi, elfárad, egy kicsit nyikorog, meg erre-arra. Hát mondom, biztos, milyen ventilátort látom egész életünkben, a kis pici ventilátorokat. De amikor megmutatod nekem, hogy ez mekkora, Hát ez a fél beltér egy mélyen rohadt nagy, és nem is úgy néz ki, mint egy ventilátor, hanem egy nagy henger.
1: Igen, pont azért van kitalálva ez, hogy minél hosszabb élettartamú legyen. Ugye, hogyha te minél kisebb fordulaton forgatod ezt a ventit, annál, hogy minél több levegőt tudjon eljuttatni, ezért hatalmasak a lapátok, úgymond. Mm. És akkor, hogy ezt a hatalmas lapát, ne az legyen, hogy fél méter lapát legyen ott a kabinba, ezért ilyen csőszerűre csinálták meg, és innentől kapjuk a hatalmas légmozgást. Uh-huh. Úgyhogy, és akkor azért alacsonyabb fordulaton is tudunk nagy levegőmozgású hatásfokot elérni, és innentől kezdve hosszabb élettartamú lesz a ventilátor. Na most, aki full, mindig vannak megszokott emberek, akik például autón használja, ott a technika onnan indul, hogy teligőzön indít egy ventilátort, és akkor kezdi el lecsökkenteni. Ott az élettartam
0: az baj,
1: komolyan le tud csökkenni.
0: Az baj, és akkor van itt egy csomó minden. Na most ez mivel hőmérséklet különbség, meg lecsapódás, meg stb. Én ezt se teljesen értem, hogy az, amikor te fújod be a levegőt,
1: igen,
0: akkor ott igazából ott nedvesség, vagy valami keletkezik azokba a csövekben?
1: Nem. Tehát tudni kell a hő termodinamikának a
0: elveiről.
1: Ezért elmondom a dolgot. Minden 9 Celsius fok különbség kondenzációhoz vezet. Tehát az fölötti különbség kondenzáció.
0: Hát
1: ezért van a házaknál is, mikor azt mondják, hogy penészedik a sarok, ott 9 fokkal hidegebb az a sarok, és ezért penészedik be, mert oda kondenzálódik le a víz.
0: Csak tudod,
1: a belső, azért, belső. És ugyanez a trükk.
0: Aha.
1: Az elpárologtatóban valahol 1-3 fok között van.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogyha a beáramló levegő 20 pár fok, megvan a 9 fok különbség, és lecsapódik rá a nedvesség, és azért csöpök ki a víz.
0: Csak azért, mert ha most arról beszéljük, hogy tisztázzuk már a dolgokat, akkor amúgy miért mondják állandóan, hogy azért kell folyamatosan feltűtlenítést csinálni a klímán, mert hogy az nagyon jó telephely a mindenféle dolog, de most a cső, vagy a
1: nem
0: filter,
1: a cső. Az elpárologtatót úgy képzeld el, hogy ez egy hűtő. Majd, ha egyszer eljössz, meg is mutatom,
0: jó,
1: hogy
0: okay,
1: néz ki, van ott egy pár szétszedett.
0: Szóval?
1: De ez egy hűtő. Ugye, az bent van ott a kabinba valahol, egy zárt térbe. Még működik a klíma, addig neked ott 1-3 fokos levegőd van. Szuper, egy nedves, de hideg levegő, semmilyen baktérium nem tud megteremni.
0: Uh-huh.
1: Viszont abban a pillanatban, amikor te megállítod az autót,
0: uh-huh,
1: a rendszer olyan, hogy kiegyenlítődnek a nyomások és a hőmérsékletek. Tehát, hogyha a külső hűtőbe 50 fok volt, belső volt 3 fokos, ahogy kiegyenlítődik, 30 pár fokos lesz. És a belső hűtőnél egy 37-8 fokos meleg, nedves, sötét levegőbe minden baktérium gomba meleg ágya. Tulajdonképpen tökéletes, ideális körülmény, sötét, úgy termesztik a gombát is, sötétben, nedves, meleg helyen, és ugyanígy ez a trükk az egészbe, hogy ezért teremnek meg a gombák, a baktériumok.
0: Ja, és akkor mi befújjuk
1: és
0: ezt.
1: És utána, amikor te elindítod a klímát, te automatikusan azt csinálod, hogy azt befújod a kabinba. Befújod a kabinba, és ott így, tudod, hideg, meleg, és százszor kiszállsz, beszállsz, és egy idő után ezért szoktuk mi például minden pollen szűrő cserénél kötelezően feltűtlenítünk.
0: Uh-huh. És akkor különben a klímának a valami szűrője van a klíma meg a kabin között?
1: Létezik pollen szűrő, ugye egy klímaszűrő, ez a pollen szűrő. Azt kiveszük, mi ugye márkánknál nagyra részt ott van rögtön az elpárologtató, úgyhogy pont kéznél adja is magát a fertőtlenítésre, ezt habot szoktunk használni.
0: Aha.
1: Lefújjuk az a fertőtlenítő habba, a baktériumok, gombák 99%-át megölöd, és onnantól kezdve ismét friss levegő, ismét rendben van az autó. Egyébként a leghíresebb baktérium a legionária baktérium. Ezt tudni kell, hogy azért kapta a nevét, mert ugye a klímabetegséget nem tudták a légióba, hogy miért van annyi tüdőbeteg, hogy a tüdőt támadja. És akkor jöttek rá, hogy nem fertőtlenítették a klímát a francia idegen légióba. Ugye Afrikában voltak, senki nem fertőtlenített, és az a baktérium ezért kapta a legionária nevet. Úgyhogy
0: nagyon durva.
1: Tudok
0: nagyon mondani. Durva. És van még különben egy olyan dolog, hogyha a működéssel kapcsolatban nekem még egy kérdésem van, ez pedig az, hogy És akkor miért nem jó az, amikor, tehát nyilván ez a hőkiegyenlítés miatt sejtem, hogy akkor azért nem szabad azt, hogy hazaérünk, és eloltjuk az autót, és az autóval együtt oltjuk el a klímát, hanem hogy nem tudom, 3 perce korábban ki kéne kapcsolni, hogy ő kifújja, hogy kicsit...
1: Hát itt pár másodperccel, ha előbb kapcsolod ki a klímát,
0: már
1: akkor...
0: Az jó?
1: Hát már az jó, mert ugye a klíma nem fog működni, nem, ergo nem történik meg a kondenzáció, a ventivellé szárítod a belső ugye hűtőt, és onnantól kezdve a baktériumok később tudnak meg telepedni, vagy... De általában, tehát tényleg nagyon-nagyon az egész pályafutás alatt jóha találkoztunk 3 vagy 4 olyan autóval, ami tényleg akut ilyen, nem volt abszolút fertőtlenítve, és nagyon durva volt, akkor már ott valamikor ózont is bevetik, és akkor az komplet az egész autót is szoktuk fertőtleníteni.
0: Ja, igen. Ah,
1: mert szüksége... Figyelj, olyan, el nem tudod kézni, milyen illata van a klímának. Egy azt gondolod, hogy kellemetlen? Nagyon durva.
0: Annyira durva?
1: Nagyon durva.
0: És az annak nem tűnik fel, aki abba ült?
1: Hát van, amikor már mondják, hogy nem érti, hogy mi van nem publikus, de...
0: Jó, hát...
1: Tehát vannak érdekes hozzáállások az embereknek.
0: Aha. Érdekes dolog, és akkor még egy valamit, amit pedig ez most nem feltétlenül klímához kötődik, csak valamint láttam egy ilyen nagy vitát, és az új autókról van szó, az elmúlt mondjuk 3 évről, hogy azt mondják, hogy többet nem kell melegíteni az autót. Hogy ez most már tévhit. Ez igaz?
1: Van benne valami.
0: De miért?
1: Azért, mert már olyan típusú és olyan viszkozitású olajokat használunk, például most legújabb a 0W16-os olaj megy, valami egész vékony olajak. Az a 15-20 másodperc, amíg te begyűjtöd az autót, bekötöd az övet, minden kenés elérte a motrot, és minden rendszer úgy van kitalálva, hogy minél előbb melegedjen fel a motor. Az új generációs autóknál tényleg nagyon gyorsan eléri az üzemi hőfokot, pont erre ment minden tanulmány, mert az üzemi hőfokon van a legjobb kipufogó elégés, és erre serkentik a gyártókat, és ezért tényleg, ha egy 2-3 percen belül szinte már megindul a hőmérő is, téli körülmények között azért az a fél perc, egy perc. Hát tényleg, amíg beűsz.
0: Szóval ennyi az egész? Szóval akkor ennek van alapja.
1: Van
0: alapja, és akkor most már azt se kell csinálni, amikor megérkezünk egy hosszú út után, mert eddig az volt, ugye, hogy mikor hazaérsz, akkor ne zárd el rögtön a kocsit, egy picikét még járjon.
1: De tudod, hogy miért volt?
0: Miért?
1: Ez azért volt ez, mert a valamikori turbodízel vagy turbobenzines autóknál,
0: igen,
1: amikor te leállítottad, ugye a turbó alapból 780-800 fokos.
0: Uh-huh.
1: És te hirtelen megállítottad, megszűnt a kenés, megszűnt a hűtés,
0: jó,
1: és ezt a turbók szenvedtek legtöbbet.
0: Mm.
1: Na most ezt megoldotta minden gyártó szinte, be van építve egy kis elektropumpa,
0: igen,
1: és keringeti a...
0: És ez mióta van?
1: Hát nálunk ott való 2010-től jelennek meg,
0: igen,
1: ezek a pumpák, elzárod a motort, és egyszer csak egy pumpa keringeti a hűtővizet a turbóba, az egész motorba, egy 5-7 percig, amíg tulajdonképpen lehűl,
0: jó,
1: saját önhűlés, hogy ne legyen az, hogy túlhevül, besül az olaj.
0: Szóval ez a tudás, amit mi tanultunk így gyerekkorban, ezt ez nem dolog, kell semmi.
1: Ezt el lehet. Tudod, hogy hol kezdtem, hát például az a jármű klímát, épp múltkor a kezembe került a diplomám, jármű klíma, világdiplomám van egyébként, jármű klíma szerelés és javítás.
0: Világ?
1: Világ, komolyan, nem itt, hanem Európában.
0: Tényleg,
1: végeztem a sulit. Egy 7-es suli volt.
0: Aha.
1: És ez hihetetlen. Ha. És angolok vizsgáztattak 95-be.
0: Igen.
1: És most nézem, úristen, 95.
0: Ez már abszolút nehézvényes.
1: De, hát figyelj.
0: Nem úgy, nem a diploma, hanem az a tudás akkor. Nem?
1: Az a tudás akkor, figyelj, nagyon komoly volt. Komoly volt, 3 ilyen angol volt ilyen vizsgáztató, szedtünk szét a kompresszort, és minden, tényleg egész komoly
0: volt. De arra gondoltam, hogy valannak még, de az arra gondoltam, hogy 95-ös alapja, technológia, figyelj, 2026 technológia.
1: Figyelj, tudod, hogy miben? A jármű klíma a gázokba változott, ugye a hajtógázokba, ezekbe a hűtőközegekbe, azokba változott, a kompresszoroknak csak egy finomítás, mint csak
0: ennyi?
1: Finomítás, de az alap a...
0: Ugyanaz?
1: A minden ugyanaz.
0: Ha, hihetetlen.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Na hát, hölgyeim és uraim, szóval most erre varratok gombot. Ez egy olyan fordulatot vett ez a beszélgetés, amire én sem számítottam, de akkor az azt jelenti, hogy Tessék, hát mondjuk majd nekem például lenne egy gyerekem, aki ráadásul majd mire oda jut, hogy, hogy vezessen autót, addigra már nem, nem is tudok neki mit mondani, mert annyira nem, más lesz minden már, hogy
1: nem hív föl a szerelőt, hogy kezdjél vele, ha ne ingyen kérdez.
0: Nem tudom, lehet nem is lesznek belső égésű motorok addigra, nem tudom, fogalmas is, de jó, örülök. Hát na, ma is akkor hallottuk újdonságot. Márton Dávid, Márkos Elvis tulaj volt itt velünk. Köszi szépen.
1: Köszi szépen. Pannon. Tengernyi zene.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannoner TV.
7: 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a híradó főbb témái. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából. Ülésezett Szabadka város képviselő testülete, Bencsik István Szabadka díszpolgára. Ma lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A portugálok fordítottak a horvátok ellen, és a nyolcad döntőben folytatják. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth díjas színművész. Mondom a részleteket. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájić, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedése. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. 47 napi rendi pontot tárgyalt tegnap Szabadka város képviselőtestülete. A tanácsnokok egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a Szubotica Transz végelszámolásáról, a helyi közösségeket érintő módosításokról és a városfejlesztési terveiről is tárgyaltak. Szó volt a pro-urbe díjakról és a díszpolgári cím odaítéléséről is. Szabó Regina beszámolója.
2: Szabadka városi képviselő testületének 16. rendesülésén az első napi rendi pont a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadása volt. Szabadka város tavaly 9,8 milliárd dinárból gazdálkodott, ami a tervezett éves költségvetés mintegy 96%-ának felel meg. Nagel János, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai frakció vezetője.
3: Szabadka városa összesen 9 milliárd 856 millió dinár bevétellel rendelkezett a 2025-ös évben. Ebből az év folyamán 9,1 milliárd dinár lett elköltve, tehát 9,91%-a, a többi 850-60 millió dinár pedig a számlán volt a név utolsó napján. Minden beruházást, amit terveztünk, a 2025-ös évben elvégeztünk, így gondolok vízvezeték hálózatok építésére az Orka és a Makhetes helyi közösségekbe, az ipari park területén egyéb beruházásokra, mindamilyen a palicsi egészségháznak a kiépítése, vagy a Ludason a Kosztolányi háznak a kiépítése.
2: A helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása szintén napirenden szerepelt. A javaslat szerint a lejárt mandátumú tanácstagok az új választásokig tovább látják el feladataikat, és a városi tanács felhatalmazhat egy megbízott személyt a pénzügyi tervek elkészítésére és sürgős ügyek intézésére. Az ellenzék a többi között azt vetette fel, hogy a választások elmaradása politikai célokat szolgálhat. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front szabadkai képviselője. A helyi közösségek nagy problémát jelentenek abban, hogy megakadályozzák a hatalmat, hogy azt tegyen, amit akar. A helyi közösségek alapvetően olyan egységek, ahol a polgárok összegyűlnek és tájékozódnak arról, mi történik a saját környékükön. Ez problémát jelent akkor, amikor hektárszámra akarják eladni a közvagyont, és akkor is, amikor utat akarnak építeni, mert ez egyes befektetőknek kedvez. Ezért 2023-ban egyszerűen úgy döntöttek, hogy rájuk többé nem vonatkozik a törvény, és ezt úgy csinálták, hogy szinte senki sem vette észre. Veljko Vojnić, a Szerb Haladó Párt szabadkai önkormányzati frakció vezetője a bírálatokra reagálva úgy fogalmazott, hogy az ellenzék ugyan törvénysértésre hivatkozott, de nem nevezte meg pontosan, mely jogszabály mely rendelkezését sértették volna meg.
0: tvrdim da apsolutno nije prekršen zakon, zato što je skupština grada.
2: Azt állítom, hogy abszolút nem sérült a törvény, mivel a városi képviselőtestület illetékes a helyi közösségek létrehozásában és megszüntetésében, és tudjuk, hogy Szerbiában egyes önkormányzatokban nincsenek is helyi közösségek. Ez a képviselőtestület hatásköre. Hogy létre kell lehozni egy ilyen szervet a munka egyszerűsítése érdekében, amennyire én mondhatom, mivel hosszú ideig voltam a helyi közösség közgyűlésének elnöke, tudom, hogy nincs nagy hatáskörük, és a helyi közösségek valójában csak irodák, amelyek a terepen élő polgároktól gyűjtik az információkat, és továbbadják azokat. Az ülésen a Szubotica transz jövője is napirendre került. A város a vállalat végelszámolásáról döntött, arra hivatkozva, hogy már nem adottak a működés feltételei, és a korábbi kommunális feladatot időközben egy magáncég vette át. Emellett a város idei kitüntetései is napirenden szerepeltek. A díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, a Proorbe díjé pedig a szabadkai tűzoltó mentő zászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéri, a népművészetmestere.
1: Ma 14 órakor lejár a vajdasági jogász ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanében a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be, és korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forinti dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek, emelte ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
4: Pénteken délután 2 óráig lehet pályázni a jogász ösztöndíjra a Magyar Nemzeti Tanácsnál. Az elmúlt 5 évben 92-en nyerték el ezt az ösztöndíjat, 92 vajdasági magyar fiatal, akik 4 év alatt 4 millió forint dinár ellenértékét kereshetik meg azáltal, hogy joghallgatók és a jogi szakmát választják, és aztán munkába is állhatnak, hiszen továbbra is a vajdasági magyar jogász írta, mint a fehér holló.
1: Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtökön hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt szemét. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyar Kanizsán vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki felismeri vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik, hogy haladéktalanul értesítsen a rendőrséget, vagy hívja a 061 193 65 09-es telefonszámot. Több százezer gyerek családja részesül 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a támogatás a rászoruló családokban élő gyermekek után jár. Első részletét 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja át a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik, kiemelte. Minden olyan gyermek is megkapja 100 000 forintos támogatást, aki egy szülős családban nevelkedik, de jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
5: Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban. Azért dolgozunk, hogy a gyerekek akkor is, ha nehéz körülmények közül érkeznek, az iskolás éveikből a barátaikra, a tanáraikra, az első sikereikre és az élményeikre emlékezzenek. Ne arra, hogy a családjuknak mekkora terhet jelentett minden szeptemberben az iskolakezdés.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiáikig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent.
6: Sport.
1: A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat tegnap a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen Torontóban. A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot, egy döntetlen és 6 vereség a mérlegük. A portugál válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától a Spanyolországgal játszik a dallasi 8-ad döntőben. Luka Modric könnyek között a portugálok elleni drámai 2-1-es vereséggel búcsúzott a labdarúgó világbajnokságtól. A 40 éves horvát legenda ezzel lezárta 20 éves VB karrierjét, amely során egy ezüst és egy bronzérmet, valamint aranylabdát is szerzett. Olasz és nemzetközi sajtóértesülések szerint a világbajnokságot követően a profi pályafutását is befejezi. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8-ad döntőjében, a profi pályafutását is befejezi. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8-ad döntőjébe jutásért rendezett tegnapi mérkőzésén Vancouverben.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
5: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
7: Keramika Jovanović. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanović.rs.
8: Hallgass napjaink slágereit
9: és légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

0: van Nompresszó? Neked szól.
1: Nos, itt egy érdekesség, ugyanis a tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárság ideiglenes építési engedélyt adott ki, valamint jóvá hagyta a Vajdaság Mosolya elnevezésű gyorsforgalmi út Zomborig tartó szakaszának előkészítő munkálatait. Az érintett szakasz a magyar határnál lévő Béreg és Zombor között húzódik. Az előkészítő munkák a béregi határátkelőtől a 12-es számú elsőrendű állami út csomópontjáig terjednek, és magukban foglalják egy tehergépjármű terminál, valamint egy útfenntartó bázis kiépítését Zombor területén. Az ideiglenes engedély alapján legfeljebb 12 hónapig végezhetők munkálatok, ezt követően a beruházónak be kell szerezni a végleges építési engedélyt. Az előkészítő munkálatok becsült értéke adó nélkül 910,45 millió dinár. A munkák között szerepelnek a geodéziai felmérések, a tereprendezés és növényzetírtás, a földmunkák, a humuszréteg eltávolítása, a töltések kialakítása, valamint a talaj megerősítéséhez szükséges rétegek kiépítése. Hát igen, a utak építése az mindig egy jócskán komplikált dolog.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Nos, nézzük, mi újság az utakon. Hát az van különben, hogy a rendőrök elég gyengén vannak. Azt mondják, hogy ott vannak ugye a fizetőkapunál Szabadkán, ott mindig ott vannak, nem tudom, hogy mit csinálnak állandóan ott, de igen. Aztán azt mondják, hogy a motoros rendőr épp a piac környékén tevékenykedik, fogalmazunk így szépen. Utána határ Szerbiából Magyarországra, alapvetően oké, Horgos vagy Röszke egy 23 perces, nézzük meg, hogy Magyarországról Szerbiába mi újság, az is lenyugodott, ugye volt itt már a délőtt folyamán 100 perc fölötti is Horgos vagy Röszke egyen, most csak 23, és hát ugye van még az időjárás, amit mindenféleképpen el kell mondani, ami 31 ebben a pillanatban, ami azt jelenti, elértük a csúcshőmérsékletet, és alapvetően szép napos időnk van, csapadék nem kell számítani sem ma, se a hétvégén.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtökön hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt személyt. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyarkanizsa vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki felismeri vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 061 193 65 09-es telefonszámot. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Ráic, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án, csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és két verses kötete is megjelent.
0: Sport.
10: A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 30 fok van és gyenge északkeleti szél fúj. Szombaton és vasárnap is csapadékmentes időnk lesz, a napot csak helyenként zavarják meg fátyol felhők. A korábbi napok extrém kánikulája azonban nem teljesen tér vissza, a csúcsértékek 30 fok alatt maradnak, éjszaka pedig 17 fokig hűl a levegő.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 13 óra 15 perc van, és ugye megjelent nálunk a Panner TV-n a hír, hogy drágul az üzemanyag Szerbiában, és személy szerint nem tudom, hogy vagytok vele, én ezt nagyon ritkán nézem meg, mert jobb inkább csak tankolni, aztán nem is nézem, hogy mennyibe kerül, de amúgy ugye most megdrágul, és akkor 195 dinárba kerül majd az ólommentes, és 2,19 az euró dízel, én ezt őszintén nekem ez le se esett, de jó, nyilván. Azt sem tudom, hogy mikor röppent így fel. Nem tudom én, szóval jobb ezt nem követni. Azt tudom különben, hogy folyamatosan a legmeglepőbb az, hogy így a környező országban mindig Bosznia az, aki tényleg a legjobb áron van. Ott legutóbb pár hete még 1,5 euró volt az üzemanyag, ami mindenféleképpen jobb, mint mondjuk nálunk, bár mondjuk mindig jobb is volt. Ott is drágult, mert ugye most 1,5 euró, tavaly 1,2 volt, az mondjuk egyenesen fantasztikus volt, különben, ha belegondolunk. Na mindegy, szóval ugye ezek az új üzemanyagárak minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormány egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbított a kőolaj származékok árának maximálásáról szóló rendeletet, így hívják állítólag, jó? És a gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy ugye kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzéteszik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján, úgyhogy na hát akkor most egy picit drágább lesz. Jó, nem drasztikus, csak ugye mindig ilyen step by step szépen alakulnak ezek az árak.
1: A nyílt viszaragján két legény anyába kapott a szél, oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
2: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örökké vált.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Programajánló.
9: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Pannon Rádió.
12: Az interneten
11: és az FM 91,5-ön.

0: No, sose gondoltam volna, hogy a műszempillákról fogunk itt beszélni, és igazából most se én fogok róla beszélni, de kolléganőnk, Szlacki Csilla volt olyan kedves, hogy készítsen egy ilyen anyagot, úgyhogy ez következik most nálunk itt a Presszóban.
1: Biztosan sokan észrevettétek már, hogy a szépségipar folyamatosan keresi a tartósabb, gyorsabb, kényelmesebb, viszont természetesebb hatású megoldásokat. Ha a szempillaépítési technikát nézzük, a precizitásé a jövő, de mi a helyzet az esztétikummal? Hiszen hiába a legmodernebb LED lámpa, ha a végeredmény nem passzol a vendég karakteréhez. Erdélyi Angélánál a természetes hatás az abszolút védjegy, vele beszélgetek, a szalonjába látogattam meg. Szia, Angi!
2: Szia, Csilla, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük akkor az alapoknál. Pontosan mit jelent az, hogy LED technológiás műszempilla? Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot?
2: Mint ahogy mondtad is, ugye, hogy változott és fejlődik a szakma, és ugyanezt elmondhassuk a szempillásoknál is, hogy ugye egy ideig a levegőre kötő ragasztót használták. Én már megmondom az igazat, hogy én már UV technikával tanultam, úgyhogy én egyáltalán nem alkalmazok levegőre kötő ragasztót, csak is UV lámpás technikával helyezem fel a pillákat. Tehát a folyamat az nagyon egyszerű, ugyanúgy kell felhelyezni, mint a levegő kötőre. Annyi a különbség, ugye, hogy egy kis lámpával rávilágítunk arra a helyre, ahova felhelyezzük ugye a szempillát. Ugyanúgy történik valójában, mint a levegőre kötő ragasztónál, csak annyi a különbség, hogy ő nem levegőre köt, hanem az UV fényére, és gyorsan köt.
1: Ugye, ahogy említetted, egy speciális lámpát használtok az építés során, hogyan működik ez a gyakorlatban? Minden szálnál külön kell villantani?
2: Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy egész idő alatt a fény megy a szemre, hanem ugye amikor felhelyezem a pillát, akkor a lábbal van egy kis pedál, amire rányomjuk a kis lábunkat, és ugye a fény rámegy a szempillának a tövére, ahol ráhelyezzük a szempillát, és ugye levegőre megköt. Itt viszont nagyon fontos rátérni arra, hogy többfajta lámpa van, és vannak, amik olcsóbb lámpák, és vannak a drágább lámpák. Valójában a lámpának úgy kell dolgoznia, hogy egyáltalán semmilyen hőt nem bocsájt ki.
1: Ugye itt is a tartóság a kulcs szó. Mennyivel bírják tovább ezek a pillák, mint a hagyományos ragasztással felhelyezettek?
2: Sokkal jobban bírják, tartósabbak. Nekem 4 hétre jönnek a töltésre, de én mindig mondom, hogy 4 hét után már, ugye, ahogy a szempillánk növekedik, az is vissza tud fordulni, bele tud menni a szemünkbe, akár szúrhassa is, de nagyon fontos, hogy időbe járjunk töltésre. Én a 3-tól 4 hétig ajánlom mindenkinek, maximum 4 hét. Az igaz, hogy sokkal tartósabb, mert 4 hét után is több pillájuk van, mint egy hagyományos ragasztóval felhelyezve.
1: Igaz az a pletyka, hogy az UV fényel kötött pillákkal a felrakás után azonnal lehet menni akár buszni, szaunázni, mert nincs meg a megszokott 24 órás várakozási idő?
2: Igen, ez természetesen igaz. Azért, mert amikor ugye levegőre kötő ragasztót használunk, ő neki száradási ideje van. Viszont az UV lámpával felhelyezett ragasztó az a 2 másodpercen teljesen átköt.
1: És mi a helyzet az allergiával? A hagyományos ragasztózott pilláknál sokaknál vált ki irritációt vagy allergiás reakciót. Az UV megoldást jelenthet nekik?
2: Részben igen, akik kevésbé allergiásak. Mint ahogy ugye az előbb is mondtuk, hogy sokkal gyorsabb a kötése, tehát ugye 2 másodperc alatt megköt a lámpa alatt, ezért a ragasztó gőze, ugye, csak abba 2 másodpercbe irritálhassa egy kicsikét a szemet, viszont ugye a levegőre száradónak sokkal hosszabb a gőz kibocsátása az, amelyik jobban irritálja. Azok, akik nagyon allergiások, nekik ajánlom, hogy legalább egy ilyen 5-10 szálat rakjanak fel próbába a szakemberek, és hogyha nincs semmilyen irritációja, akkor nyugodtan lehet alkalmazni. De én mindig azt mondom, hogy elsőnek egy próba azoknak, akiknek vagy nem volt műszempillájuk még, vagy azoknak, akiknek volt allergiájuk a sima ragasztóra.
1: Régebben a nagyon dús, már drámai hatású pillák hódítottak, nálad viszont a természetes hatás a fő irányvonal. Hogyan lehet elérni ezzel a technikával, hogy a pilla dús és látványos legyen, de mégis megmaradjon az a finom, elegáns, saját pilla érzet?
2: Hát először is mindenkinek analizálni kell a szemét és az arcát, hogy ugye vannak, akiknek már eleve nyitottabbak a tekintetük, és vannak, akiknek ugye zártabbak a tekintetük. Itt van a kulcs abban, hogy minden szemnek megvan az, hogy mely stílus áll neki jobban. És erre kell, hogy ügyeljünk. Nagyon sokszor a vendégek azt gondolják, hogy ők eljönnek, és akkor majd ők megmondják, hogy milyen stílus szeretnének. Én mindig el szoktam nekik magyarázni, beszéljük meg, hogy én ezt ajánlom, elmagyarázom, hogy az véget, mert ebben sokkal természetesebb hatást érünk el, számodra ez a szempilla styling sokkal jobban áll, és én általában rábeszélem őket arra, hogy a természetes hatásra menjenek, meg az véget is, hogy a szempilla állományuk ne károsodjon. Nagyon fontos az, hogy milyen vastagságú szempillát és milyen hosszúságút fogunk felépíteni egy adott szempilla állományra. Egy vékony, rövid szempillára nem rakhatunk nehéz, hosszú pillákat, mert avval sajnos károsítsuk. Ugye kihullik, és utána, ha folyamatosan megterheljük, akkor egy idő után teljesen megszűnik a szempilla létezni.
1: Mik a legfrissebb trendek most ezen a téren? Milyen formákat, íveket vagy hosszúságokat keresnek leginkább a vendégek, akik a letisztult eleganciát preferálják?
2: A klasszikus formákat, van a baba, ő a nyitó tekintet, akiknek kicsi a szemük, nekik ajánljuk. Van a mókus, igen, a mókus styling. Na, a mókus styling amúgy különben abszolút nagyon sok ember szeméhez nagyon-nagyon jó áll. Főleg azoknak, akiknek ilyen kicsit megereszkedett a szemhéjük, mert ugye eltakarja, nyissa a tekintetet, de nem teljesen nyissa, és takarja is ugye a megereszkedett szemhéjt. A cicás, hát igen, a cicás forma, azt elárulom, hogy mindenki cicásat szeretne, és általában azok szeretnék, akiknek nagyon nem áll jó az, ez a stílus, de különben én örülök, mert van egy pár vendégem, akiknek kifejezetten nagyon jó áll a cicás styling, és nagyon szeretem alkalmazni is nekik. Úgyhogy, de különben amúgy a vendégeimnek a 70%-ának a mókus formát rakom. Persze ugye vannak az extrémek, én megmondom az igazat, hogy én még nem tartok ott, én még csak ezeknél a kis alapoknál tartok, de majd ugye tanulom az effekteket.
1: És végezetül mit gondolsz a mai rohanó világban a természetes hatás és a tartóság a tökéletes kombináció egy modern nő számára?
2: Hát persze. Most így belegondolva magamnak, hogy ha én felrakatnák egy szempillát, akkor azt szeretném, hogy minél tovább legyen szép, de azt tudni kell, hogy mindig a jó munkához több idő kell, igaz? A rosszhoz meg azt szokták mondani, hogy még több. Tehát ez arra értem, hogy ha nincs jól megcsinálva, akkor bizony majdnem, hogy 2 hetente kell járni. És ugye akkor, ha megnézzük és megduplázzuk az időt, meg a pénzt, akkor az tényleg többbe jön ki, időbelileg is, meg pénzbe is. Akár melyik szépségiparról van szó, a vendégnek meg kell értenie, ahogy a rohanó világban vagyunk, ezt én is értem, de a minőségi munkához azért idő kell. Ugye a szempilla állományunk az szemenként az ilyen 100-tól 150 szál, és nem mindegy, hogy egy szakember képít például 120 szálat, vagy pedig csak 50-et. Mert ugye, amikor kinyissa a vendég a szemét, akkor ugye ő az első sort lássa. És én tudok például olyat is csinálni, hogy csak az első sort építem ki, és nem tudja a vendég, hogy én a többit nem építettem ki, és sokkal gyorsabban ugye befejezzük. Csak aztán 2 hét múlva lássa, hogy nagyon sok a hiány. Ezért kell mindegyik szintet a maga méretébe kiépíteni, hogy teljes legyen az a szett, és akkor tényleg egy olyan természetes lesz. És ugye itt nagyon kell vigyázni, hogy akinek sűrű, ne használjunk túl sok dét, akinek meg ritkább, annak ugye ne használjunk nehéz, hosszú szálakat, hanem vékonyat, akár lehet több dést is, ezt szoktam mondani a lányoknak, ne ijedjetek meg a 6D-től, az a lényege, hogy ne legyen vastag, és ne legyen hosszú.
1: Hát kiváló tippeket hallhattunk Erdélyi Angélától. Angi, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, ami a műszempilla természetes hatásait illeti.
2: Nagyon szívesen, és köszönöm a megkeresést.
3: Pörögránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: Nos, ennyi volt a Móka mára. Én Zvekán Péter Zdeci voltam, és itt volt veletek végig Nagy Hényesi Dávid is. Csodálatos szép hétvégét, hogyha minden igaz, akkor szép időnk lesz. Túl vagyunk az esőn, bár ettől sokkal brutálisabbat prognozáltak. Hát ez sem volt egy valami hatalmas egész napig tartó ég zúdulás, de oké. Legalább egy picit a hőmérséklet visszaesett, úgyhogy igazából ideális most arra, hogy szabadban legyünk, azért ez a 40 fok körüli hőmérséklet az elég kemény volt, de most állítólag szép lesz, és az elkövetkező pár nap abszolút ilyen lesz. Legalábbis az időjárás előrejelzés szerint, tehát reméljük, hogy be is jön, úgyhogy csodálatos szép hétvégét, jövő héten találkozunk, sziasztok!
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Marelci Barabás Mónika a mikrofonnál. Drágul az üzemanyag Szerbiában. Az ullomentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárról emelkedik, így literenként 195 dinárba kerül majd. Az eurodízel ára szintén 2 dinárról nő, ezért literenként 219 dinár lesz. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormány egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzéteszik a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium hivatalos honlapján. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájtja, a Belgrád Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, hogy az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. A magyar belügyminisztert fogadta Belgrádban Ivica Dacsi szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábort ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A hivatalos program részeként Dacsit már csütörtök este díszvacsorát adott a magyar belügyminiszter és kíséretében érkező delegáció tiszteletére. Pósfai Gábornak ez az első hivatalos szerbiai látogatása, miután május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. Véget ért az első etnó tábor Törökkanizsán. Az Együtt a színpadon elnevezésű ötnapos program a multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése Vajdaságban projekt részeként valósult meg. A program ideje alatt a közösségek kultúráját, hagyományait és értékeit ismerhették meg a fiatalok, a Tartományi Oktatási Titkárság és a Törökkanizsáért Egyesület közös szervezésében. Az ötnapos tábor gála műsorral zárult, ahol a fiatalok azokat a táncokat és énekeket mutatták be, amelyeket az elmúlt pár napban gyakoroltak. Magyar, szerb, ruszin, szlovák és bosnyák nemzetiségű diákok barátkoztak egymással. Kihirdették a győztes csapatot is, akinek a nyereménye egy közös utazás volt. Közel 40 gyermek részvételével zajlik a Bartók Népművészeti és Kulturális Egyesület néptánc tábora Horgoson. A résztvevők Vajdaság több településéről érkeztek, és a hét folyamán két korosztályban, alsó és felső tagozatos csoportokban vesznek részt a foglalkozásokon. A jövő héten a legkisebb néptáncosok számára szerveznek háromnapos tábort. A gyerekek korosztályuknak megfelelően kalotaszegi, vajdaszentiványi, erdélyi és mezőföldi táncokat tanulnak.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
5: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választása. Let's keep floating, let's keep floating, let's keep

0: Programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatják be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Gyurić és Nemanja Starović is felszólal. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertetik az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. A magyar belügyminisztert fogadta Belgrádban Ivica Dačić szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábort ünnepi és katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A hivatalos program részeként Dačić már csütörtök este díszvacsorát adott a magyar belügyminiszter és kíséretében érkezett delegáció tiszteletére. Pósfai Gábornak ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. Drágult az üzemanyag Szerbiában, az ólommentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárral emelkedik, így literenként 195 dinárba kerül, az eurodízel ára szintén 2 dinárral nő, ezért literenként 219 dinár lesz. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolaj származékok árának maximalizálásáról szóló rendeletet. Eltűnt egy 35 éves férfi, akit július 2-án csütörtök hajnalban láttak utoljára Noszán. A rendőrség már keresi az eltűnt szemét. Hozzátartozói szerint hajnali 5 óra körül alkoholos befolyásoltság alatt indult el gyalog. Eltűnésekor fekete rövidújú pólót és fekete nadrágot viselt. A család tájékoztatása szerint a férfi mentális beteg, és feltételezhető, hogy jelenleg Magyar Kanizsa vagy Szabadka területén tartózkodik. Ha bárki információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, kérik haladéktalanul értesítse a rendőrséget, vagy hívja 061 193 65 09-es telefonszámot. Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és 2 verses kötete is megjelent.
8: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, és gyenge északkeleti szél fúj. Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Hajnalban 18, délután pedig 30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: No, no, no.

magyar kedvencek megszakítás nélkül. Magyar kedvencek megszakítás nélkül.

hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a légy.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
11: Híradó.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából. Drágult az üzemanyag Szerbiában. Brüsszelben arról tárgyalnak, hogy mit tett Szerbia azért, hogy bekerüljön az EU-ba. Nem javasolják a Tiszában való fürdőzést, horgászatot és a folyóból való öntözést. Egy éves a vajdasági magyar plénum. Áldás vagy átok a var, és elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Mondom a részleteket. Jó termés várható idén búzából, cseresznyéből, sárga barackból és málnából, vélik a szakemberek. Zorán Rájítja, a Belgrádi Egyetem tanára ugyanakkor jelezte, ez nem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb bevételre számíthatnak, mivel a felvásárlási árakat a nemzetközi piaci folyamatok, a termény minősége és a kereslet is befolyásolja. A búzáról szólva elmondta, hogy az idei termés jó minőségű, ugyanakkor nem számít jelentősebb áremelkedésre. Emlékeztetett arra, hogy a hazai raktárkészletek szinte kiürültek, mivel Szerbia az elmúlt 11 hónapban mintegy 1,2 millió tonna búzát exportált. A megy kapcsán elmondta, az idei termés jóval nagyobb a tavainál, ugyanakkor a minősége elmarad a vártól, ami az árakra is hatással van. A málna jelenlegi 400-450 dinár közötti kilogramonkénti felvásárlási ára szerinte megfelelő, a termelők számára marad lehetőség nyereség elérésére. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy fontos lenne, hogy a gazdálkodók a megtermelt nyereség egy részét visszaforgassák a termelésbe. Drágul az üzemanyag Szerbiában, az ólommentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárral emelkedik, egy literenként 195 dinárba kerül. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nőtt, ezért literenként 219 dinár. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Nem javasolják a Tiszában való fürdőzést, horgászatot és a folyóból való öntözést a szakemberek, amíg a vízminőség nem javul, írja közösségi oldalán az Entai Önkormányzat. A Nagykikindai Közegészségügyi Intézet által elvégzett részletes vízvizsgálat jelentés szerint a mintavételkor megemelkedett hőmérséklet és az alacsony vízállás együttes hatása okozta a vízben a rendkívüli állapotot. Ezek a körülmények a víz oxigén szintjének jelentős csökkenéséhez vezettek, ami a halak egy részének pusztulását okozta. A bejegyzésben az áll fontos hangsúlyozni, hogy ez egy természetes folyamat. A víz minőségi mutatóinak nagy része továbbra is a megengedett határértéken belül van. A mikrobiológiai eredmények is a megengedett határértéken belül vannak. Azt írják, az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A hatóságokkal egyeztetve július 8-án, szerdán újabb kontrollmintavételt végeznek a folyó vízéből, hogy lássák, javulnak-e az értékek. A magyar belügyminiszter fogadta Belgrádban Ivica Dacic szerb belügyminiszter miniszterelnök helyettes. Pósfai Gábor ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A tárca vezetőnek ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. A felek a két ország közötti belügyi együttműködés folytatását és további erősítését hangsúlyozták. A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, és a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést. Brüsszelben Szerbia reform eredményeit és EU integrációs előrehaladását mutatják be a szerb kormány és az EU misszió szervezésében. A programon több szerb kormánytag, köztük Ana Brnabić, Siniša Mali, Marko Đurić és Nemanja Starović is felszólal. Az eseményen európai intézmények, tagállamok, a diplomáciai testület, valamint az üzleti és szakmai szféra képviselőivel közösen ismertetik az eddigi eredményeket és a következő időszak prioritásait. A Szerbiai Képviselőház Európai Integrációs Bizottsága egyhangulag támogatta a fegyverekről és lőszerről szóló törvényjavaslatot, amelyet a szerb kormány terjesztett elő. A jogszabály szigorúbb szabályozást vezet be, és összhangban van az Európai Unió előírásaival. Kovács Elvira, a bizottság elnöke elmondta, a szabályozás az EU csatlakozási tárgyalások 24-es fejezetében vállalt kötelezettségek része. Szerint az európai integrációs folyamat előrehaladását segítheti, ha Szerbiát továbbra is kulcsállamként kezelik a régióban.
0: Ebben a folyamatban mi egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk, három dolog van. Az első, hogy nem vezetünk be szankciókat Oroszország ellen, ami miatt főként a balti államok kritikus szemmel tekintenek ránk. A második természetesen a Belgrád-Pristina párbeszéd. A harmadik pedig a jogállamiság, amelyhez a tagállamok a leginkább ragaszkodnak. A legtöbb bírálatot éppen az említett igazságügyi törvénycsomag kapta. Ugyanakkor az pozitív, hogy láthatóan konstruktívak vagyunk. Ahogy említettem, a Velencei Bizottsággal is az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalával való együttműködés révén ezt elismerték. Szintén kedvező, hogy egyre inkább egyeztetnek az egyes tagállamokkal külön, és elmagyarázzák a mi helyzetünket.
12: A vajdasági magyar oktatás eredményeiről és a jövő kihívásairól beszélt Fremond Árpád a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Szabad Egyetemen megtartott oktatáspolitikai kerekasztal beszélgetése. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke ismertette azokat a programokat, amelyekkel a testület az óvodától az egyetemig támogatja a magyar nyelvoktatást Vajdaságban. Kiemelte, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egyre több család dönt tudatosan a magyar tannyelvi oktatás mellett. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a minőségi anyanyelvi oktatás a szülőföldön való megmaradás egyik legfontosabb feltétele. A kerekasztal beszélgetés résztvevői a Kárpát-medence több régiójából érkeztek, a szakemberek tapasztalatcserét folytattak, és közösen keresték a megoldásokat a demográfiai és az oktatáspolitikai kihívásokra. Egy éves a Vajdasági Magyar Plénum. A civil szervezet azután jött létre, hogy elkezdődtek a szerbiai egyetemista tüntetések. A mozgalomnak mintegy 100 tagja lett azóta. Az évforduló alkalmából a Topolyai tópartján sajtótájékoztatót tartottak. Csernai Panna beszámolója.
4: Száraz tónak nedves partján döglött béka kurutyol.
8: Így kezdte sajtótájékoztatóját a Vajdasági Magyar Plénum a Topolyai tópartján. Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke.
4: A népi bölcsesség is számtalanszor megragadja az abszurd helyzeteket, és ezt az abszurditást éreztük mi is tavaly ilyenkor. Alulról jövő kezdeményezésként úgy éreztük, hogy muszáj a vajdasági magyarságnak is nem csak egyénenként jelen lenni a blokkádokban, a tüntetéseken és a tiltakozásokon, hanem képviseleti, közösségi, kollektív formában is meg kell jelennünk és hangot adni, hiszen abszurditás átitatott világ volt egész évben tavaly.
8: A Vajdasági Magyar Plénumot 2025. július 3-án jegyezték be hivatalosan a Szerb Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél, mint pártoktól független, non-profit civil szervezetet. Cservenák Péter, a Vajdasági Magyar Plénum alelnöke.
11: Akármennyire csökken a létszámunk, és bármennyire sajnálatos módon galopozva, de nem várható el az egy szólamuság, a kacsaiskola, a kórusban való hápogás. Mindenkinek más joga van. És hogy ezt felvállaltuk, ezért is szállunk síkra, és ezért is számolunk arra, hogy az új nemzeti tanácsban tarkaság lesz, nem lesz egy ilyen egy pártrendszer uralom.
8: A Vajdasági Magyar Plénum újra hangsúlyozta, hogy indulni fog a magyar nemzeti tanácsi választáson ősszel. Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke.
13: Mi úgy gondoljuk, hogy van elég szellemi kapacitásunk, és nagyon sokféle embereink vannak a plénum elnökségében is, és a tagságában is. Vannak hozzáértő embereink, akik az oktatáshoz, a kultúrához, környezetvédelemhez, egészségvédelemhez, mindenhez hozzá tudnak szólni. Persze nekünk a nemzeti tanácsi programban is az a 4 főtétel a legfontosabb, ami a hatáskörébe tartozik a Nemzeti Tanácsnak, az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a nyelvhasználat.
8: A helyszínválasztás szimbolikus volt. A szervezet az alacsony vízszintre és a tó állapotára is szerette volna felhívni a figyelmet.
12: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és 2 verses kötete is megjelent.
14: Sport.
12: A portugálok Cristiano Ronaldo és Gonçalo Ramos hajrábeli góljaival fordítottak, és 2-1-re legyőzték Horvátországot a labdarúgó világbajnokság kieséses szakaszában. Az igazi dráma azonban a hajrában érkezett. A meccs végén elvették Horvátország egyenlítő gólját, ugyanis Mátánovic véletlenül a labdához ért, amit csupán a játékszer szenzorai érzékeltek. A játékvezetői döntés végül nagy vízhangot váltott ki. Halász Zoltán összefoglalója.
14: Sokan úgy vélik, az idei világbajnokság újításai beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A technológiai fejlesztések, az ivószünetek és a kibővített 48 csapatos mezőny is hozzájárultak ahhoz, hogy a kisebb futballnemzetek is bizonyíthassanak a legjobbak ellen. Erre jó példa Paraguay bravúrja, amely 11-esekkel búcsúztatta Németországot. Gorán Gozdanovic, a kisvegyesi FK egység edzője szerint ezek az újítások összességében a torna javát szolgálják.
15: Tegnap néztem ezt a portugál-horvátot, most néztem vissza. Ez a VAR, ez szerintem ez tökéletes, mert volt 3-4 gól, ami VAR még semmisített. Szerintem jogosan. Hát ennyi kb. Vannak jó csapatok nagyon. Még szerintem tökéletes ez a világbajnokság. Vannak nagyon jó csapatok. Az tetszik legjobban benne, hogy a kicsapatok is megmutassák, hogy tudnak focizni a nagy csapatok ellen. De szerintem fontos a bírónak a szerepe, de a VAR is nagyon fontos. Mert ők sokkal jobban lássák bentről, hogy mi történt, persze bíró máskor hibázik most is, és akkor azért van a VAR, hogy kijavítsa a bírónak a hibáját.
14: Mások viszont kritikusabban látják az idei világbajnokság technológiai újításait. Szerintük a VAR, a szenzorok és az ivószünetek megtörik a játék ritmusát. A futball így darabosabbá válik, és elveszíti a természetes lendületét. Jó példa erre a portugál-horvát mérkőzés is, ahol egy késői horvát egyenlítő gólt a labdába épített chip adatai alapján érvénytelenítettek. Tóth Tibor.
16: Viszont ugye a Varszoba megsemmisített a gólt, mivel ugye egy chip a labdában azt jelezte, hogy Matanovicnak lehet, hogy egy hajszál hozzáért a labdához. Viszont olvastam egy nyilatkozatát éjjel a Matanovicnak egy horvát portálon, de csak egyetlen egy horvát portálon találtam meg. Ő azt mondta, hogy talán egy picit beleértem a labdába. De hát ő sem biztos benne, lehet, hogy ez pont azért mondta, hogy egy kicsit a kedélyeket lecsillapítsa. Tehát én úgy gondolom, hogy mostanában, ahogy láttuk ezen a világbajnokságon, azért a technika nem biztos, hogy mindig a játék előnyére avatkozik be a játékba.
14: Az idei labdarúgó világbajnokság nem csak a pályán, hanem a technológia terén is újításokat hozott. A továbbfejlesztett VAR rendszer és a szenzorokkal felszerelt labdák minden eddiginél pontosabb döntéseket tesznek lehetővé. De vajon ezzel elveszítjük a futball szellemét, vagy profi meccseket láthatunk? Majd a jövő megmutatja.
12: A pontos idő 16 óra 14 perc.
17: Időjárás.
18: Csúcshőmérséklet az 32 fok.
12: Pontos idő 16 óra 14 perc.
17: Időjárás.
18: Csúcshőmérséklet az 32 fok körül alakul, szép napos időnk lesz egész nap.
19: Hallgass napjaink slágere!

0: fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
6: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
7: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
6: A Pannon Rádióban.

0: Best of Csillag Hullás a Pannon Rádióban.
1: Hey, this is Martin Garrix.
2: Yo, this is Macklemore.
3: Hey, what's up? I'm Patrick Stump, and this is
4: Csillag Hullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.

0: legnagyobb kedvencek, szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Best of Csillag Hullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hi, this is Calvin Harris. You will be up to break me down. And you're listening to my station.
2: A Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a +36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. +36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: Programajánló.
1: Pont veled, inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán, a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Hi everyone, I'm Alan Walker.
7: Csillaghullás, a

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön. Rehab and Gattuso. Creep. Csillaghullás.

a legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Start the rebellion, I know.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
8: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: I am Marshmello.
2: Hey guys, it's me, Demi Lovato.
3: It's okay not to feel okay.
4: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
3: It's okay not to feel okay. I'll make a drop in the ocean.

0: Best of Csilla Kullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Medusa and Becky Hill featuring Good Boys, Lose Control. Csillagullás.

0: Best of Csillag Hullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax.
1: On Pannon Radio.
3: Csillag Hullás a Pannon Rádióban.

0: Marshmallow.
1: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.
2: Chillax Radio 1.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Magyar belügyminisztert fogadta Belgrádban Ivica Dačić, szerb belügyminiszter, miniszterelnök helyettes. Pósvai Gábort ünnepélyes katonai tiszteletadással fogadták a Szerbia palotánál. A hivatalos program részeként Dačić már csütörtök este díszvacsorát adott a magyar belügyminiszter és a kíséretében érkezett delegáció tiszteletére. Pósvai Gábornak ez az első hivatalos szerbiai látogatása, mióta május 12-én átvette a magyar belügyminiszteri tisztséget. Drágul az üzemanyag Szerbiában. Az ólommentes benzinára a következő egy hétben 2 dinárral emelkedik, így literenként 195 dinárba kerül majd. Az eurodízel ára szintén 2 dinárral nő, ezért literenként 219 dinár lesz. Az új üzemanyagárakat minden pénteken 15 óráig teszik közzé. Szerbia kormánya egyébként vasárnap további 60 nappal meghosszabbította a kőolajszármazékok árának maximálásáról szóló rendeletet. A gépjármű és egyéb üzemanyagok kiskereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat pedig emlékeztetik, hogy kötelesek a meghatározott kiskereskedelmi árakat azonnal alkalmazni, amint azokat közzéteszik a bel- és külkereskedelmi minisztérium hivatalos honlapján. Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt. A színművész családja körében békében hunyt el július 2-án csütörtökön, közölte felesége az MTI-vel. A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művészé vált, több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrésben nyújtott felejthetetlen alakítást. Rendezőként is sikeres volt, és 2 verses kötete is megjelent.
2: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: a 91,5 MHz-en.
1: Pannonrádió.
2: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.